0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megemlékezést tartottak vasárnap Kaposváron a Hősök napja alkalmából a háborúban elesett katonák és civilek emlékére. A program a Hősök templomában Szent Misével kezdődött, majd a templom előtti téren ünnepi beszéddel folytatódott. Urhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város tiszteletben tartja a történelmi hagyományait és a hősök áldozatát. A résztvevők ezt követően több helyszínen is koszorúztak, köztük a Hősök templománál található emlékhelynél, a Hősök temetőjében és a Keleti temetőben. Egy készülő animációs film dolgozza fel a Kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a Kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a Kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rockynak. Erős robbanást rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét. Csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cservami Krisztiántól hallják. Biztonságos új otthont kapott egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az E.ON és a Duna-Dráva Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási Zrt. Saját forrásból újította fel a mólót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elvult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményelemekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is. A felújított kikötőt múlt hét pénteken adták át. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb, biztonságosabb és vonzóbb környezet fogadja a helyieket és a Balatonhoz érkező látogatókat. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter számolt be hétfőn Budapesten, a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. A politikus azután mondta ezt, hogy hétfőn délelőtt tárgyalt Súlyog Tamással, aki megerősítette, hogy nem mond le.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Tető nélkül apró házad, mondd mit ér?

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
1: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
1: Kettes, jobb kettesre. Tehát bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
0: Hanem középre.
1: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
1: Szembe semmiképp.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
1: Mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
1: Egy bunkó.
0: Nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Van benne valami?
1: Van.
0: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Te nyalizó!
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. 91.2 Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nyílt napot tartott pénteken a kaposvári laktanyában a Magyar Honvédség Lánner György második ellátó ezrede. A gyermeknaphoz kapcsolódó programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatót és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Egy férfi tavaly októberben Kaposváron félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért most vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettársa elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt értette félre, azt hitte neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, a nyári előfoglalások alapján pedig Siófok vezeti a rangsort, közölte a szállás.hu. Tavasszal a fővárost Eger és Pécs követte a legkeresettebb úti célok között, míg nyárra a balatoni települések és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés. A foglalási adatok szerint tavasszal elsősorban a városi és kulturális programokat keresték az utazók, nyáron viszont a Balaton és a fürdővárosok iránt nőtt meg az érdeklődés. Erős robbanást rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét, csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban gyengén felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig 13-14 fokig hűl le. Kedden napos száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel és 26 fokos csúcsértékkel. A jó idő azonban nem tart sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Egy, hogy jó napom legyen. Egy, a rossz időkre kell. Egy, hogy jól aludjak el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban, erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmáncsán kútba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a Budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rocky-nak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már napos, száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel. Kora reggel 13-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmelegebb órákban. A jó idő azonban nem tart ki sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 91.2. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Egy készülő animációs film dolgozza fel a Kaposvári vár 1555-ös ostromát. A várat a törökök néhány napos ostrom alatt foglalták el, ugyanis jelentős túlerővel érkeztek, több ezer fős hadsereggel. A törökök számára azért volt fontos elfoglalni a kaposvári várat, mert meg akarták szerezni a Kaposvölgy térségét, a kaposvári vár pedig a dél-dunántúli végvári rendszer része volt. Az új animációs film a város egykori védőinek állít emléket. A tervek szerint az alkotást ősszel mutatják be. 15. alkalommal rendezték meg az Olvasó kölykök éjszakáját Kaposváron. A II. Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hopp csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. Megújult a Fonyódi kikötő. A Balatoni Hajózási ZRT saját forrásból újította fel a mólót és környékét. A tavaly szeptemberben indult beruházás során korszerűsítették az elvult kikötői infrastruktúrát, új burkolatokkal, közösségi terekkel és élményelemekkel gazdagították a területet. Emellett javították a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is. A felújított kikötőt múlt hét pénteken adták át. A fejlesztés célja az volt, hogy modernebb, biztonságosabb és vonzóbb környezet fogadja a helyieket és a Balatonhoz érkező látogatókat. Amennyiben nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, az új kormány alkotmánymódosítást kezdeményez a leváltási szabályok megváltoztatására. Erről Magyar Péter számolt be hétfőn Budapesten, a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét helyre kell állítani, ezért nem a megfosztási eljárást választanák. A politikus azután mondta ezt, hogy hétfőn délelőtt tárgyalt Súlyog Tamással, aki megerősítette, hogy nem mond le. A telekommunikációs vállalatok közül a VAN Magyarország csatlakozott elsőként a Kiberpajzs programhoz. A kezdeményezés az online csalások visszaszorítását és a digitális tudatosság erősítését célozza. A cég közlése szerint az internetes és telefonos visszaélések egyre nagyobb problémát jelentenek, ezért országos edukációs kampányt indítanak ismert szereplők bevonásával, valamint saját csatornáikon is rendszeresen figyelmeztetik ügyfeleiket az aktuális csalási kísérletekre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már napos, száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel. Kora reggel 13-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmelegebb órákban. A jó idő azonban nem tart ki sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Szép jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án, kedden reggel 3 perccel 6 óra után, és bár romantikus hangulatban fejeztük be az előző órát, ezt az újat és ezt a reggelt feszesebb, pattogósabb dallamokkal folytatjuk majd tovább. Mindjárt a Magna Cum Laude újdonságával, előtt azonban még Pinkkel, miközben remek napot kívánok erre a maira, azaz az esztendőnk 153. napjára.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
1: Hello, szép napot, jó reggelt kívánok! Pont 5 perc múlva lesz 6:45. Remélem, hogy jól sikerült a mai ébredés, vagy hogyha esetleg még pont azok a percek zajlanak, akkor talán vannak olyan hallgatók, akiknél megszólalt az ébresztő, kinyitották a szemüket, de a valóság valahogy mégsem találja a helyét, mert hogy nem a mának ébred ilyenkor az ember. Lélekben ott van még egy mondjuk 3 évvel ezelőtti sós levegőjű tengerparton, egy szűk macskaköves olasz utcácskában, vagy éppenséggel egy olyan délutánban, ami már rég elmúlt, de bennünk mégis makacsul él. Ez az érzés egy különös lebegő állapot, az úgynevezett érzelmi jetlag, amikor a reggeli kávé illata helyett szinte még érezzük akár a Balatonnak az illatát, vagy a kabócák zaját, vagy annak a bizonyos estének a nevetéseit, olyan, mintha a tudatunk egy része visszautasítaná a jelent, és inkább befészkelni magát abba biztonságos meleg és tökéletesen csiszolt emlékbe. Kellemes így ébredni, ugyanakkor a valóság olyankor nagyon is rideg utána, hogy ó, hát hiszen ma dolgozni kell menni. Szóval ezeket a szép emlékeket tegyük el, és hogyha netántán valaki mégiscsak így ébredt ezen a mai reggelen, ne fájjon mindezek hiánya, hanem inkább töltse fel és töltse el azzal az érzéssel, hogy ó, számomra ilyen is jutott. Mindez azért jutott az eszembe, mert kb. Így érzem magam jelen pillanatban, a hosszú pünkösdi hétvége után, még így egy héttel is, de a feladat adott koncentrálni az előttünk álló dolgokra, úgyhogy már is szeretettel ajánlom az előttünk álló zenét Katy Perry előadásában, ez a Smile.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözöllek benneteket, kereken 10 perc múlva lesz fél hét, remélem, hogy könnyű ez a mai reggel, és legyen könnyű valamennyi névnaposunknak ez az egész mai nap. Köszöntöm a mai nap ünneplőket: Anita, Carmen, Ábel, Amélia, Anna, Ármin, Ármina, Blandina, Csilla, Erasmus, Etele, Etre, továbbá Eugén, Gamáliel, Gamella, Geminián, Irma, Jenő, Kornél, Péter, Pető, Razmus, Rézmán és Vénusz nevű kedves hallgatóinkat. Vannak jócskán. A legismertebb és leggyakoribbak talán a Carmen és az Anita, mindenféleképpen. Köszöntöm tehát őket a most következő No Doubt slágerrel, és hoztam egy történetet is, ha már az Anita név felmerült és névnapot ünnepel ma, egy különös és érdekes Anitához kapcsolódó történetet, konkrétan Anita Garibaldiról, a híres olasz szabadságköz Giuseppe Garibaldi feleségéről és harcostársáról, aki állítólag olyan félelmetes lovas volt, hogy a dél-amerikai csatákban terhesen is a frontvonalon vágtatott. Amikor az egyik brazíliai ütközetben az ellenséges katonák fogságába esett, a tisztek azt hitték, ha majd ők könnyen megtörik a nőt, de Anita az éjszaka leple alatt kijátszotta az őröket, ellopott egy lovat és vágtában átúsztatott a megáradt Canoas folyón, miközben a golyók záporoztak körülötte. 4 napig bujkálta az őserdőben élelem nélkül, mire teljesen kimerülve, de büszkén sétált be a férje táborába, bizonyítva, hogy a történelem igazi Anitáit tényleg semmi sem állíthatja meg.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Középkori hangulatú fesztivált rendeznek ezen a héten szombaton Kaposváron a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertjében. Az Osztrea Peregrina elnevezésű programon több egyesület is bemutatkozik, köztük a Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület. A látogatókat egésznapos programok várják. Lesz íjász bemutató, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató és középkori csata jelenet is. Emellett kézműves foglalkozásokon, többek közt bőrműves és kosárfonó bemutatókon is részt lehet venni. A napot a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Egy férfi tavaly októberben Kaposváron félreértette egy másik járókelő kézmozdulatát, ezért megfejelte és megütötte. A férfi ellen ezért most vádat emeltek. A 20-as éveiben járó tettes ittasan gyalogolt a Donnerben, ahol a sértett is sétált. A másik férfi az élettársa elé sietett és integetett neki, hogy tegye le a kezében lévő szatyrokat, mert majd segít hazavinni. A másik férfi ezt értette félre, azt hitte neki mutogatnak és kiabálni kezdett a sértettel, majd hirtelen lefejelte és ököllel arcon ütötte. A férfi ellen az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rockynak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már napos, száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel. Kora reggel 13-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmelegebb órákban. A jó idő azonban nem tart ki sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Hello, jó reggelt kívánok! A nyári reggelek valamennyi szépségével, illatával és zajával, és most nem a forgalomra gondoltam, hanem a csendesebb részeken, akár a madár csicsergésre, és bizony van erre is példa. Nagyon is sok helyütt itt Kaposváron. Június 2-a van, és kedd reggel, remélem, hogy jól telik ez a nap eddig is, és jó munkát mindazoknak, akik már korábban belekezdtek. Kitartás majd a mai napi munkanaphoz. Az iménti névnapi köszöntőt követően itt a Rádió Mostban mindjárt a születésnaposokat köszöntjük egy dallal, és belelapozunk a kaposvármos.hu-ba, tallózva a legfrissebb írásokból.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Sziasztok, jó reggelt, szép napot kívánok. Kereken 5 perccel járunk 3/4 hét előtt. Sheryl Crow után pedig Michael Patrick Kelly érkezik az egykori Kelly Family-ből. Hoz egy dalt és köszöntjük vele a születésnapos hallgatóinkat, akik bizonyos értelemben nyilván különlegesek. Már csak azért is, mert hogy ugye ők ikrek, ebből fakadóan tudjuk róluk, hogy rendkívül kíváncsi, mozgékony és éles eszű személyiségek, akik igazi társasági pillangóként imádnak kommunikálni és kapcsolatokat építeni. Kiváló alkalmazkodó képességüknek köszönhetően könnyen feltalálják magukat a váratlan helyzetekben, és ösztönösen ráéreznek mások hangulatára is, ugyanakkor hajlamosak egyszerre túl sok dologba fogni, így legnagyobb kihívásuk a belső fókusz megtartása és a felszínesség elkerülése. Köszöntsetelt őket Michael Patrick Kelly felvétele, és azért tegyük hozzá, hogy kik azok a hírességek, akikre akár még ez a jellemvonás is vonatkozik. Váci Gergő, magyar újságíró műsorvezető, Koltai Gergely zenészünkre, aki ugye a Kormorán alapítója volt. Charlie Watts, egykori angol zenész, a Rolling Stones dobosa. Ő ugye néhány évvel ezelőtt ment el, szintén a mai nap szülötte. Csak úgy, mint Böszörményi Géza, filmrendezőnk, forgatókönyvírónk. Karinti Ferenc, a Kossuth Díjas magyar újságíró, nem mellesse Karinti Frigyes fia. De ma született az első Tarzan már, mint a filmvásznon, azaz Johnny Weissmuller. Ő egyébként erdélyi, német származású amerikai versenyúszó volt. De ma született két pápa is, 10. Pius, aztán 11. Leo, és de Sade Marquis, francia író, filozófus, hát egyrészt pszichopatának, másrészt szexmániásnak tartották, ő a 18. század végén ért, és egyébként az ő nevéből származik a szadista szó is. Hát azért ez elég sok mindent elárul. Mármint róla, nem a mai nap szülötteiről, korán sem. De vissza a zenéhez, a köszöntőhöz, még egyszer boldog szülinapot!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Jó kávézást, ha éppen az esedékes. Jó reggelt kívánok. 10 perc múlva 7 óra. Én már megittem a reggeli kávét, de úgy érzem, hogy annak a kávénak is szüksége van majd még egy kávéra. De előtte most lapszemlézzünk, nézzünk nemzetközi, hazai és helyi vonatkozású információt is. Kezdeném azzal, hogy a Bloomberg megírta, hogy Irán azt nyilatkozta, hogy nem folytatnak már béketárgyalásokat addig az Egyesült Államokkal, amíg Izrael le nem állítja a libanoni és a gázai műveleteit. A Reuters arról számol be, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke és legfőbb tanácsadója Kirill Budankov kijelentette, hogy egy Oroszországgal kötött végleges béke megállapodás akár már idén télen realitás lehet. A Politico pedig arról számolt be, hogy milyen erőszakos jelenetek árnyékolták be a Paris Saint-Germain szombati győzelmét az Arsenal felett a Bajnokok Ligája döntőjében. Összesítésük szerint 15 francia városban, főként a párizsi régióban törtek ki összecsapások maszkos személyek és a rendőrség között, feltételezve, hogy a migránsok balhéztak igazán. A Népszava arról ír, hogy ma Berlinbe, majd Párizsba utazik Magyar Péter miniszterelnök. A kaposvármost.hu-n pedig beszámoltunk arról a fickóról, aki egy családi ház udvarába csapódott be itt Kaposváron, és még be sem volt kötve. Megírtuk az 50 éves jubileumi osztály találkozót, amit a Bartók Béla úti iskola egykori osztálya ünnepelt, és megmutattuk azt is, hogy 60 évvel ezelőtt kik voltak az első koedukált táncsicsos évfolyam. Minden más helyi hír bővebben a www.kaposvármos.hu-n. Most pedig Molnár Tamás és Maika zenéje a folytatásban itt a Rádió Mostban.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Reklám.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban, erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmán Csánk útba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a Budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették. Erős robbanás rázta meg hétfő reggel Máltát, miután felrobbant egy tűzijátékgyár. A detonációt több kilométeres körzetben hallották és érezték. A légnyomás ablakokat tört be, épületek rongálódtak meg, a környéken pedig több kisebb robbanás is követte az első detonációt. A baleset idején nem voltak még dolgozók a gyárban, és senki sem vesztette életét, csupán két közelben dolgozó férfi sérült meg. Az eset okát még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma már napos, száraz idő várható, átmeneti felhősödéssel. Kora reggel 13-14 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmelegebb órákban. A jó idő azonban nem tart ki sokáig, szerdán ismét esős, hűvös idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Elindult a naprakész 4 perccel 7 óra után. Ajánlom mindenkinek, aki nem szereti a túl sok dumát, de a rövid velős információt és a sok zenét, igen. Szó lesz ma egy érdekes közlekedési inforó, helyi közlekedésről is természetesen. Új csúcsokról, magyarról és külföldiről egyaránt, utóbbi a hegymászást akarja. Beszámolunk egy új felfedezett rákcsálófajról, és lesz kis napi planetológia is. Hetek óta figyelmeztetnek arra, hogy az El Niño jelenség idén különösen nagy lesz. Ennek első bizonyítékai már is látszanak a műhold.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Egy kis orvos meteorológia és persze hagyományos meteorológia itt a Naprakész. Élén 5 perc múlva lesz 7:45. A folytatásban a Jonas Blue igyekszik majd az összegöröngyölt, bogózódott idegszálakat kiegyenesíteni. Vélhetőleg szükség is lesz rá, hiszen ma és holnap is fejfájós nap lehet a holnapi érkező hidegfront miatt. Ma azonban átmenetileg nem az eső és a szél lesz a zavaró, hanem a meglehetősen erős UV-sugárzás. 14-15 fokkal kezdtük a reggelt itt a belvárosban, Kaposváron. 26 fokig bátorodhat ez neki ma, holnap pedig visszajön a csapadék, várhatóan 7 milli fog majd hullani, és jut belőle majd még az azt követő mintegy 4 napra is, tehát egészen vasárnapig kell számítani minden nap valamennyi kevéske kis esőre. A mai reggelen kora délelőttön viszont szinte harapni lehet a levegőt, még mindig jó párás a tegnapi eső eredményeként.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Közlekedési infók a folytatásban a mai Naprakészben. Jó reggelt, 3 perccel járunk 7:45 után. Nem sokára helyi közlekedési infók a 7:30-as rövid híreket követően, előtte pedig egy kis nemzetközi, amelyre Nigel hívta fel a figyelmünket. A megosztott cikk arról számol be, hogy a technológiai fejlődés révén Európa szerte a statikus kressz táblák helyét egyre inkább egy mesterséges intelligencián alapuló rugalmas és intelligens rendszer veszi át az autópályákon. Németország és Franciaország után már Spanyolország, Katalónia azon belül is kísérletezik azzal a megoldással, amelynél kamerák, szenzorok és meteorológiai állomások adatait elemezve egy algoritmus határozza meg a valós idejű sebességkorlátozást a forgalmi és időjárási körülményekhez igazítva. A rendszer nagy újdonsága, hogy optimális biztonsági feltételek mellett például a megszokott 120 km/órás felső autópálya határt akár 150 km/órára is emelheti a változó üzenetpaneleken keresztül, miközben rossz rátási viszonyok vagy sűrű forgalom esetén automatikusan csökkenti a tempót a dugók és a ráfutásos balesetek megelőzése érdekében.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
2: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
1: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz való, vagy bevered a térdet, hogy
2: azt a... Az aronyba tekert.
1: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad a fűszfán fücsülő rézangyalát.
2: Még sose sikerült kimondani.
1: Nekem se. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azaz semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
2: De nagyon csúnya.
1: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
2: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
1: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
2: hogy a BKV-nek a szülőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
1: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Csökkent a lopások és lakásbetörések száma Somogyban. Kimenekítették Székesfehérváron a romok alá rekedt munkást. Ma átmenetileg nyugodt napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhani Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban. Erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. Több órás mentőakció után sikerült élve kimenteni a romok alól azt a férfit, akit hétfőn temetett maga alá Székesfehérváron egy bontás alatt álló összedőlt ipari épület. A szerencsétlenül járt munkást súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sérültet a törmelék alatt találták meg, ahol egy gerenda szorította maga alá. Az állapotát már a romok között megkezdték stabilizálni, később azonban újra kellett éleszteni. A mentésben mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentő vett részt. A holland külügyminisztert fogadta először hivatalos látogatáson Orbán Anita külügyminiszter. Az új tárcavezető hétfőn Budapesten találkozott holland kollégájával. A külügyminiszter szerint a megbeszélésen több európai ügy mellett az Erasmus programról is szó esett. Kiemelte, hogy az uniós források rendelkezésre állnak, így szeptembertől újraindul a program, amely lehetőséget ad a magyar fiataloknak a külföldi tanulásra és tapasztalatszerzésre.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma átmenetileg nyugodt időnk lesz. Szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Csak átmeneti felhősödés fordulhat elő, de esőtől ma nem kell tartani. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Sziasztok, legyen egy szuper keddetek, ezt kívánom nektek mára, és neked is, Krisztián, neked jó munkát. 3 perccel múlott 7:30, vissza a zenékhez, jön Donomar és a Danza Kuduro. A folytatásban a Halálos Iramban 5. sebesség filmbetét, majd ha már gyorsulgatunk a zenével, de autóval nem is, közlekedési infók helyből. Aztán mindjárt egy új magyar futó csúcsról szeretnék beszámolni, utána pedig kilátogatunk a kaposvári nagypiacra. Érdemes át velünk tartani.

0: jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi, információk első kézből. Na, szerényebb a ma reggeli forgalom az átlagosnál, viszont továbbra is imáron hetek óta a Petőfi és a 48-as utcák kereszteződésének rendőrlámpája nem működik. Gyanítom, hogy itt alkatrészbeszerzés van, akkor szokott ilyen hosszú ideig elhúzódni egy ilyen javítás. Az iskoláknál a forgalom visszafogottabb, ám ismételten megjelentek a kirándulós buszok, az osztálykirándulós buszok, viszont a Pázmánya, Béke, a főutcai iskoláknál is viszik a lurkókat, így ott élénkebb és lassabb a forgalom. A felüljárókon jelenleg változó a kép, az Uszinál még nem vészes, viszont a Hásfa utca végén ugyanott már nincs felüljáró, de nagyon sűrű a forgalom, mondhatni a szokásos. Ott a Berzsenyinél a felüljáró pedig nagyjából a feléig szokott most éppen feltelítődni. Élénk a bejövő forgalom is, főleg Juta és Toponár felől. Óvatos közlekedést, előrelátást és jó utat kíván mára az Euro 6x6 taxi.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Újabb filmzenem volt a lejátszóban, Chad Kroeger és Jussie Scott énekelt, ez volt a Pókember mozifilm monumentális betétdala amúgy. És ha már a monumentalitás szóba került, akkor hadd hozzak egy ilyen történetet, egy nagyszerű magyar csúcsról szeretnék beszámolni. Bódis Tamás ultramaratonista megdöntött egy 27 éve fennálló magyar csúcsot, 100 kilométert futott a lehető leggyorsabban egy május végi versenyen, 6 óra 20 perc 4 másodperc alatt. Az eredményt Lengyelországban érte el, és ezzel döntötte meg ezt a több évtizedes magyar rekordot. A korábbi csúcsot amúgy Bogári János tartotta 1999 óta 6 óra 31 perc 35 másodperccel. Ebből faragott le majd 11 percet. Úgyhogy mostantól új név szerepel a rekordlistán. Írjuk fel még egyszer. Érdemes megegyezni. Bódis Tamás. Ráadásul még az is lehetséges, hogy hamarosan ismét megdönti, hiszen a Badwater versenyre készül, és hogyha ez csak egy ilyen kis felkészítő versenynek tartotta, akkor ott fogja majd igazán kifutni magát. Egyébként a számok elképesztőek, hogyha az ember visszaosztja az eredményt a 100 kilométerrel, akkor kilométerenként 3 perc 48 másodperces kilométeres átlagtempóval haladt. Aki fut, az pedig tudja, 4 perc 10 másodperc alatti kilométereket, hát azért nem olyan egyszerű lefutni, nemhogy 100 kilométeren keresztül.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Kofavizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Irány a kaposvári nagypiac, amúgy 2 perccel járunk 8 óra és a hírek előtt. Amúgy a magyar piacok története jóval több az adásvételi krónikáknál. Tudtátok, a kereskedelem mellett a társadalmi élet, a hírcsere és a városfejlődés legfontosabb központjai voltak, és már jó régóta, mert hogy a szervezett magyar piacozás gyökerei az államalapítás koráig nyúlnak vissza. Szent István királyunk volt az, aki törvénybe iktatta, hogy a vasárnap a templomba járás és a piac tartásának napja. Hát innen ered amúgy maga a vasárnap szavunk is, és ugye tudja, vásárból. No, de a piac az nyitva van hétköznap is, ma is, és szeretettel várják itt Kaposváron is a kedves érdeklődőket. Hoztam is néhány árat köszönhetően a kaposvári nagypiacnak, az elmúlt percekben juttatták el hozzánk az alábbi aktuális árlistát. Nyilván a teljesség igénye nélkül mondom. Újburgonya kapható már 550 forinttól kilónként, karfiol 780-tól, a gyümölcs azon belül a sárga barack 1999, a banán 899 forint kilónként. Kapható húsi, finom, sertés, bordaporc 1590 forinttól, sertés csülök csont nélkül 1990-től, csirkeszárny 795 forinttól, míg a csirke alsó comb 910 forint kilónként. Visszatérve a gyümölcsökre, például az eper befőzése már van 1600 forinttól, az uborka kilója pedig 800 forinttól elérhető, az új fejes káposzta pedig 450-től, és még egy csomó aktualitás is vár mindenkire a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofavizit. Reklám.
2: Ne cipelje, rendelje. Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Sportpszichológus és dietetikus tart előadást ma este a Kasi rendezvényén. Iskolásoknak rendeztek éjszakai olvasóvetélkedőt. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. 15. alkalommal rendezték meg az olvasó kölykök éjszakáját Kaposváron. A 2. Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hope csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a 1,5 évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. A magas ingatlanárak miatt az Otthon Start program sem tudta élénkíteni a lakáspiacot. Erre hívta fel a figyelmet a Duna House. A társaság becslése szerint májusban közel 8900 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami több mint 13%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában is csaknem 13%-kal csökkent az adásvételek száma. A szakértők szerint a tartósan magas árak az állami támogatások ellenére is visszatartják a vásárlókat, ezért a piac a megfizethetőség határához érkezett. Navos nyomozónak adta ki magát két férfi, és így loptak több millió forint értékben ékszereket egy szolnoki családtól. A két férfi múlt hét kedden jelent meg a család otthonánál, és házkutatásra hivatkozva gázriasztó fegyvert és 6,5 millió forint értékű ékszereket vittek el. Na, a bejelentés után a rendőrök azonosították a tettesek autóját, és kettejük közül az egyiket el is fogták Budaörsön. Na, a társát egyelőre továbbra is keresik a rendőrök. A visszajelzések szerint kiemelkedőre sikerült a budapesti Bajnokok Ligája döntő szervezése. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója az M4 Sportnak hétfőn azt mondta, hogy az UEFA-tól, valamint a döntőben érintett Paris Saint-Germain-től és az Arsenal-tól is egyértelműen pozitív értékelést kaptak a rendezésről. Közlése szerint a Puskás Arénában, a szurkolói zónában, valamint a városi és repülőtéri transferekben is minden rendben zajlott, és az UEFA által elvárt logisztikai feladatokat is magas szinten teljesítették.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma átmenetileg nyugodt időnk lesz. Szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Csak átmeneti felhősödés fordulhat elő, de esőtől ma nem kell tartani. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Krisz, köszi a híreket. És most vissza a zenékhez, Olivia Rodrigóval, majd Dr. Béres és Verép Tomi közös átdolgozásával, akik egy Zambó Jimmy dalt gondoltak újra, az Ugye nem bántad meg címűt. Témánk többnyire mesés lesz. Emlékeztek a jégkorszakban a motkányra? Mesélek egy érdekes sztorit ezzel kapcsolatosan. És ha már a jégkorszakba megyünk vissza, maradunk is a planetológiánál. Biztos ti is találkoztatok már a hírrel, hogy milyen nagy éghajlati változás várható, hogy milyen intenzív lehet idén már az El Niño jelenség. Meg is vannak az első bizonyítékok. Megosztom veletek, ígérem, a zenék között ebben az órában.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Délelőtre fordult az idő, óra ügyileg mindenféleképpen. Sziasztok, remek napot kívánok. 3 perc múlva lesz 8:45, és hát nyárira fordult az időjárás. Igaz, a mai reggel abszolút a napsütéses volt eddig is, és ezt ígéri a folytatás is. Én pedig Rod Stewartot ígérem, és Dua Lipát velük folytatjuk. Előtte pedig a jégkorszak kapcsán szeretnék beszámolni valamiről. Onnan indult a történet, hogy lapozgattam, pörgettem az internetet tegnap, és beleszaladtam egy hírbe, hogy 20 évvel ezelőtt nagy szenzáció volt, hogy Paulina Jenkins egy laoci húspiacon egy ismeretlen rágcsáló fajra bukkant, amely annyira különbözött az összes többi élő rágcsálótól, hogy egy teljesen új családba sorolta be. Aztán kiderült róla, hogy ő a diatómia félék egyetlen élő faja, amelyről úgy gondolták, hogy már 11 millió évvel ezelőtt kihalt. Nem mellesleg hasonlít a motkányra, a jégkorszakban megismert patkány mókusára, ezért gyorsan utána néztem, kutattam, hogy vajon erről az állatról mintázták E. De aztán nagyon gyorsan rá tudom vágni, hogy nem, mivel maga a film az első rész megjelente 2002-re tehető, ez a felfedezés csak 2006-ra. És aztán arról találtam a kutatás során anyagot, hogy ez egy teljesen fiktív állat, hangsúlyozom, patkányt és a mókust rakták össze. Viszont van ebben a sztoriban még egy csavar, méghozzá az, hogy a természet végül később lemásolta a mesét, mert hogy 9 évvel a jégkorszak film bemutatása után Argentinában rábukkantak egy 94 millió évvel ezelőtt élt kistermetű emlős fosziliájára, amely viszont a megszólalásig hasonlított a filmbéli motkányra. Hát ennyi a sztori. Ugyanakkor mondhatjuk azt a fordulatok miatt, hogy hoppá!
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 9 perc, ennyi idő múlva lesz 8:30, és ha már az ős állatok szóba kerültek az iménti körben, azt nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan környezeti katasztrófák, amelyek hát veszélyesek az élőlények nézve, lásd meteor becsapódás, és drasztikus éghajlatváltozás, mint ugye a jégkorszak is. Hát most nagyon nem ezt a korszakot éljük, sokkal inkább melegszik a föld légköre, aminek egyik igen-igen fontos befolyásoló tényezője az úgynevezett El Niño jelenség. Ez egy teljesen természetes éghajlati jelenség, amik csendes óceán trópusi felszíni vizeinek szokatlan felmelegedését jelenti, és ez világszerte bizony jelentős, sőt, gyakran szélsőséges időjárási változásokat, például pusztító aszályokat, vagy éppen heves áradásokat idéz elő. Hetek óta kongatják a vészharangot, hogy idén év végére, jövő évre olyan El Niño jelenség alakulhat ki, amire korábban az eddigi feljegyzések óta az elmúlt több száz év alatt sem volt példa. És az a helyzet, hogy a Sentinel 6 nevű műhold legfrissebb tengerszint mérés adatai alapján bizony Dél-Amerika partjainál már is megjelent az a több száz mérföld széles és meleg víztömeg, amely ennek az éghajlati jelenségnek az előjele. Az adatokból a kutatók a legújabb klímamodellek alapján úgy számolnak, hogy szeptemberre a tengervíz mintegy 2,2 Celsius fokkal lesz melegebb, ami már is szuper kategóriába sorolja a várható jelenséget, és mivel ez a jelenség általában november és január között tetőzik, jelentősen megnöveli majd annak az esélyét, hogy akár felül is múlhatja az emlékezetesen forró 2024-et, így ezt a 26-27 év fordulójára várhatóan a valaha mért legmelegebb év lesz. Ez pedig különösen aggasztó a Kínai Tudományos Akadémia legújabb elemzésének tükrében, akik viszont a Föld 21 ezer folyórendszeréből származó oxigén szint csökkenés adatokat vizsgálták, és úgy mérték számolták, hogy az elmúlt 4 évtizedben a folyók 80%-a veszített az oldott oxigén tartalomból, és bizony ennek fő oka a klímaváltozás miatti felmelegedés. Mit jelent ez? Hát újabb fajok kihalását például, és borzalmas időjárási körülményeket.

0: Hírek most!
1: 24 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat hétvégén, kimentették Székesfehérváron a romokkal áreket munkást. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmáncsán kútba esett kis macskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. Több órás mentőakció után sikerült élve kimenteni a romok alól azt a férfit, akit hétfőn temetett maga alá Székesfehérváron egy bontás alatt álló összedőlt ipari épület. A szerencsétlenül járt munkást súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sérültet a törmelék alatt találták meg, ahol egy gerenda szorította maga alá. Az állapotát már a romok között megkezdték stabilizálni, később azonban újra kellett éleszteni. A mentésben mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentő vett részt. Ősszel Magyarországon lép fel A$AP Rocky. A világhírű amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet világkörüli turnéja keretében. A szervező Live Nation közlése szerint a turné az új 8 év után megjelent albumára épül. A rapper korábban többször is tervezett magyarországi fellépést, ezek azonban különböző okok miatt elmaradtak. A mostani koncert lesz az első fellépése hazánkban A$AP Rocky-nak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma átmenetileg nyugodt időnk lesz, szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Csak átmeneti felhősödés fordulhat elő, de esőtől ma nem kell tartani. Reggel 17-18 fokot mérhetünk, nappal pedig 26 fok lesz a legmagasabb érték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Hello, remek napot kívánok! Tartsatok velünk, a naprakész hamarosan véget ér, de benne hozok még érdekességet. Minden korábbinál gyorsabban mászták meg az Everestet, és minden korábbinál gyorsabb autót építettek. Ezzel folytatjuk nem sokára. No meg, Innával!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
3: 3.49 fele kanyarodott a mutató, 4 perc múlva fogjuk majd elérni. Remek napot kívánok! A folytatásban Minelli érkezik, és egy újabb rekord. Ugye beszámoltunk már az előző órában itt a Naprakészben az új magyar maratoni, ultramaratoni futórekordról, most pedig egy Everest hódításról szeretnék beszámolni, aki a múlt héten nekiszaladt, hogy nekiindul a Mount Everest csúcsának, de sikertelenségbe torkolt a kísérlet, majd 3 nappal később ismét nekirugaszkodott, és át is írta a történelem könyveket. Május 27-én este 7 óra 11 perckor indult el az Everest alaptáborából, azaz 5364 méterről, és gépszerű hatékonysága haladt felfelé a South Col útvonalon. 10 óránál rövidebb mesterkurzusa, majdnem 1 órával teljesen megdöntötte a Lakpa Gelu Sherpa legendás, amúgy 23 éves, már 2003-ban felállított sebesség rekordját, ami akkor 10 óra 56 perc volt. Tyler Andrews 4 nappal ezelőtti rekordja 9 óra 59 perc lett. Ezt a földi nyomkövetők is megerősítették, úgyhogy bebizonyította, hogy így is lehet kevesebb, mint 10 óra alatt megmászni a csúcsot az alaptáborból. Hát mi magyarok azért ettől meglehetősen távol vagyunk, de ahogy a Hungarian Geographic fogalmazott, nekünk van egy hegy meg nem mászó alibi bajnokunk, aki 10 év alatt évente 10 hónapos expedíciókkal, 10 hetes akklimatizációkkal, 10 napos csúcs támadásokkal sem tudott még soha elérni egyetlen csúcsot sem, de ez már egy másik sztori, a 2000-es évek közepétől kezdődően, ami Nedecki Júlia hegy meg nem mászóról szól. Majd holnap elmesélem ezt is.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Esik szó technikai rekordokról itt a Rádió Mostban, elköszöntve ma reggeli Naprakészt. 9 perc múlva a 9 óra és eddig emberi teljesítményről volt szó, most pedig egy autóról beszélnék, a BYD luxus márkájának pálya fókuszált csúcsmodelljéről, a Yangwang U9 Extreme-ről, egyébként csak U9X-ként szokták rövidítve emlegetni, amely elképesztő eredményekkel rázta meg a hiperautók világát, és már most több történelmi rekordot is felállított. Ez egy brutális 4 elektromotoros, nagyjából 3000 lóerős összteljesítményű szörnyeteg, az alábbi mérföldkövekkel írt történelmet. Először is a leggyorsabb elektromos autó lett. Egy tesztfutamon elért 472,41 km per órával. Ez a valaha mért legnagyobb végsebesség, amit elektromos jármű elért. Aztán még ezt is tetézte néhány nappal később 496,22 km per órával. A zöld rendszámos hiperautó ezt a németországi Papenburg tesztpályán érte el, méghozzá Marc Bassengel a kormánynál, ezzel hivatalosan is a világ leggyorsabb közúti szériautója lett. Olyan belső égésű motoros királyt győzött le ezzel a sebességgel, mint a Bugatti Chiron Supersport 300 Plus. Plusz, ha már ott volt Németországban, akkor elindult a Nürburgring Nordschleife-n is, ahol 7 perc alá szorította a köridőt, 6 perc 59,157 ezred másodpercre. Ezzel az egyetlen autó lett, amely 7 perc alá tudta szorítani a köridőt ott a zöld pokolban, és több mint 5 másodpercet faragott le a korábbi kategória rekordból. De ez az autó tartja a tömegteljesítmény arány világcsúcsát is, 1217 lóerő per tonna értékkel, és birtokosa a leggyorsabban pörgő elektromotornak is, motorja ugyanis eléri a 30.000 fordulat per percet is. Csak összehasonlításképpen mondom, a jobb porszívók és a Forma 1-es autók fordulat száma sem nagyon szokott több lenni, 12.000 fordulatnál percenként.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban. Sportpszichológus és dietetikus tart előadást ma este a Kasi rendezvényén. Köszöntöm a hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban, erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. 15. alkalommal rendezték meg az Olvasó kölykök éjszakáját Kaposváron. A II. Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hopp csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. A holland külügyminisztert fogadta először hivatalos látogatáson Orbán Anita külügyminiszter. Az új tárcavezető hétfőn Budapesten találkozott holland kollégájával. A külügyminiszter szerint a megbeszélésen több európai ügy mellett az Erasmus programról is szó esett. Kiemelte, hogy az uniós források rendelkezésre állnak, így szeptembertől újraindul a program, amely lehetőséget ad a magyar fiataloknak a külföldi tanulásra és tapasztalatszerzésre. Navos nyomozónak adta ki magát két férfi, és így loptak több millió forint értékben ékszereket egy szolnoki családtól. A két férfi múlt hét kedden jelent meg a család otthonánál, és házkutatásra hivatkozva gázriasztó fegyvert és 6,5 millió forint értékű ékszereket vittek el. Na, a bejelentés után a rendőrök azonosították a tettesek autóját, és kettejük közül az egyiket el is fogták Budaörsön. Na, a társát egyelőre továbbra is keresik a rendőrök.
0: Időjárás jelentés.
7: Átmenetileg nyugodt időnk lesz ma. Szárazabb, stabilabb levegő érkezett fölénk. Ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Csak átmeneti felhősödés várható, de elsőtől ma nem kell tartanunk. A csúcshőmérséklet 25-26 fok környékén alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
8: Sok-sok zene a folytatásban, már is előkészítve egy négyes fogat. Avril Lavigne, Stormzy, Rosé Bruno Marszal közösen és a Buddy Rockers lesz majd az előadó benne. Aztán programajánlóval és egy kis kalendáriumozással folytatjuk.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most. Programajánló.
1: Holnap után, azaz június 4-én, méghozzá délután 13:30-kor igazán különleges rendezvény lesz itt Kaposváron. Őszinte párbeszéd a családi vállalkozások jövőjéről, hiszen a családi vállalkozások életében ugye az egyik legfontosabb mérföldkő a generációváltás. A staféta átadása nem csupán üzleti kérdés, hanem emberi, családi és stratégiai kihívás is egyben. Hát ezt a sokszínű témát járja körül a VOSZ, Somogy vármegyei szervezet női szekciójának generációváltás tabuk nélkül című rendezvénye. Ez lesz június 4-én a Kaposvári Dorottya Hotelben. Ez egy kerekasztal beszélgetés, bárki csatlakozhat hozzá. A rendezvény, mint mondtam, délután 13:30-kor kezdődik, és mivel díjmentes, ilyenkor regisztrációhoz kötik, tehát előzetesen a VOSZ elérhetőségein lehet majd jelentkezni. Ugyancsak június 4-én a Kaposvári Polgári Kaszinó szervezésében lesz majd, és nem a szokásos este 6, hanem 5 órai kezdettel a könyvtárban a következő előadás. Nánai Mihály lesz a vendég, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesülete elnöke, aki előadását Perzsiától Iránig címmel tartja majd. Ide is nem csak a kaszinó tagságát, hanem minden kedves érdeklődőt várnak. Aztán, ha már a negyedikei programokat vettük górcső alá, ajánlom a Kaposvári Katonazenekari Fesztivált, amely a Kossuth téren lesz, ez alkalommal azonban nem csak 4-én, hanem 5-én is. 4-én csütörtökön este 7 órától jazz, pop, rock, díszegyenruhában a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertje lesz látható, hallható, amelyen közreműködő is lesz méghozzá Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes. Másnap 5-én délelőtt 10 órától Pöttöm Parti lesz a katonazenekarral. Nyilván a gyerekeket és a gyereke szülőket várják erre a rendezvényre. Majd délután 17:30-tól lesz a felvonulás a Sétáló utcán, este 6 órától pedig a szakalaki bemutatók és az összevont katonazenekari koncertek. Pontosan úgy, ahogy két évente az lenni szokott, ez alkalommal is vendégekkel. Ugye a házigazda a Kaposvár helyőrségi zenekar, vendégnek érkezik a Szentendre helyőrségi zenekar, aztán a Magyar Honvédség légierő zenekara Veszprémből, és ugyancsak a légierő zenekara Szolnokról.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: Apránként a vége felé kanyarodik az iskolai tanév, akárhogy is nézzük, már ugye június 2-a van, és ami korábban pár évtizeddel ezelőtt ugye mindig a hónap közepéig tartott a tanítás, addig most már egy héttel később fogják majd befejezni. De szűk 3 hét a visszalévő idő. De hát valahol a vizsgaidőszak igencsak kőkeményen zajlik és halad. Ott van például a Liszt Ferenc Zeneiskola, ahol napról napra történik valami, például a mai napon 5 órakor az ütőtansz, aki vizsga hangversenyt tartják, majd holnap 2 alkalommal is lesz szolfés alapvizsga, délután 3:30 kezdéssel, utána Fodor Gyula növendékei adnak majd hangversenyt 17 órától, és csak a holnapnál tartunk. 4-én lesz a művészeti hangszeres alap és záróvizsga, délután 2-től, aztán Bukucs Rózsa és Sugár Kinga opera és operett estet tart majd, utóbbi egyébként nyilvános elérhetőséggel rendelkezik, 8-án lesz majd a napja. Lesz még ebben a hónapban pályaorientációs nap, hangszer simogató is, jótékonysági hangverseny Magyari Timót részére, érkezik majd Sipos Levente és barátai, akik szintén nyilvános koncertet adnak június 16-án, majd Madár Róbert hangversenyezik, és ott a tanévzáró június 18-án lesz majd este 17:30, aztán indulnak a nyári szakmai napok és a táborok. Az információkat magától az iskolától kaptuk természetesen, a legtöbb iskolában ugyanennyire sűrű az élet, én pedig egy picit most a diákokra is gondolok, nekik, nektek kitartást kívánok, még hogyha nem is hallják ezeket a szavakat, még egy-egy jó jeggyel talán lehet javítani az évvégi átlagon és eredményen, hogy aztán utána már a nyári szünet a gondtalan pihenésé legyen.
0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
2: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
2: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád,
0: hanem középre.
2: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
2: Szembe semmiképp.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
2: Mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
2: Egy bunkó.
0: És, nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Hm. Van benne valami?
2: Van.
0: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó!
3: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: 2 perccel múlott el 3:45, szép napot kívánok nektek. Nem volt mindig szép, és nem volt mindenkinek szép egyébként a június 2 a múltban. Történtek érdekes egyházi és világi események is, egy kis gyűjteményt készítettem nektek belőle. Június 2-án a Római Katolikus Egyház Szent Marcellinus áldozópapi Szent Péter exorcista, azaz ördögűző vértanúságára emlékezik, akiket a 4. század elején a Diclotecianus féle keresztény üldözés idején végeztek ki Rómában. A hagyomány szerint mindketten börtönbe kerültek a hitük miatt, ahol még a fogságban is térítettek, és megkeresztelték a börtönőrt, valamint annak egész családját. Emiatt a római bíró halálra ítélte őket, hogy a kivégzésüknek ne maradjon nyoma, egy titkos, tövisekkel teli erdőbe, a Silva Nigra, azaz Fekete erdőbe vitték őket, ahol maguknak kellett magásniuk a sírjukat, mielőtt lefejezték volna őket. Hát, nem egy szép történet. Egyébként a helyszínt később a tiszteletükre Silva Candidának, Fehér erdőnek nevezték át, földi maradványaik fölé pedig maga Konstantin császár építtetett bazilikát. Olaszországban a köztársaság kikiáltásának évfordulóját ünneplik ma, ez a Giuseppe Garibaldi emléknap, de például e napon állt először forgalomba MÁV Intercity Express vonat Miskolc és Budapest között 91-ben. Hát e napon kapott ki a labdarúgó válogatottunk a 86-os labdarúgó VB-n a mexikói Irapuato városában 6-0 arányban a Szovjetuniótól. Azóta is megy a vita, hogy akkor most a tészta lehetett a hibás, vagy egyszerűen így rendelkezett a nagy testvér. Hát ezt már sosem fogjuk megtudni, gyanítom. 1966-ban viszont ma történt, hogy az amerikai Surveyor 1 holdszonda sima leszállás hajtott végre a Holdon, a viharok óceánja területén. Ma koronázták meg második Erzsébet brit királynőt 1953-ban, és ma volt a napja, hogy Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átvették a hatalmat, és megkezdődött a jakobinus diktatúra 1793-ban.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Csökkent a lopások és lakásbetörések száma Somogyban. Sportpszichológus és dietetikus tart előadást ma este a Kasi rendezvényén. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban, erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. 15. alkalommal rendezték meg az Olvasó kölykök éjszakáját Kaposváron. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában megtartott programon 6 iskola diákjai vettek részt. Az idei rendezvény középpontjában Muni Vicser Gary Hopp csodálatos utazása című regény állt, ehhez kapcsolódó játékos és kreatív feladatokat oldottak meg a gyerekek. A résztvevőket gyógynövény bemutató, szabadulószoba, kézműves foglalkozások és akadálypályák is várták. A szervezők szerint a másfél évtizedes múltra visszatekintő program célja továbbra is az olvasás népszerűsítése és a közösségi élmények erősítése. Biztonságos új otthont kapott egy gólya család a kaposvári hulladéklerakó közelében. A madarak egy nagy feszültségű villanyoszlop tetején kezdtek fészket építeni, azonban a fészek instabillá vált és üzemzavart is okozott. A szakemberek ezért egy új vezeték nélküli oszlopot állítottak fel, amelyre fészek tartót szereltek, majd áthelyezték a teljes fészket. A fészek és a tojások áthelyezését az E.ON és a Duna-Dráva Nemzeti Park közösen hajtotta végre. Több órás mentőakció után sikerült élve kimenteni a romok alól azt a férfit, akit hétfőn temetett maga alá Székesfehérváron egy bontás alatt álló összedőlt ipari épület. A szerencsétlenül járt munkást súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sérültet a törmelék alatt találták meg, ahol egy gerenda szorította maga alá. Az állapotát már a romok között megkezdték stabilizálni, később azonban újra kellett éleszteni. A mentésben mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentő vett részt. A magas ingatlanárak miatt az Otthon Start program sem tudta élénkíteni a lakáspiacot. Erre hívta fel a figyelmet a Duna House. A társaság becslése szerint májusban közel 8900 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami több mint 13%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában is csaknem 13%-kal csökkent az adásvételek száma. A szakértők szerint a tartósan magas árak az állami támogatások ellenére is visszatartják a vásárlókat, ezért a piac a megfizethetőség határához érkezett.
0: Időjárás jelentés.
4: Átmenetileg nyugodt időnk lesz ma. Szárazabb, stabilabb levegő érkezett fölénk. Ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Csak átmeneti felhősödés várható, de elsőtől ma nem kell tartanunk. A csúcshőmérséklet 25-26 fok környékén alakul ma.
0: időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Hétvégi programajánlóval és horoszkóppal is várlak benneteket ebben az órában. Tartsatok velünk és hangosítsatok a híreket követően. Most jön Riton saját zenéje, egy picikét modernizálva, majd Horváth Tomi legutóbbi kis lemeze.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Programajánló.
1: Hétvégi ajánlót ígértem, de azért a mai napra is van még mit javasolni és ajánlani. Ilyen például a kaposvári Kultik mai kínálata, benne a Mandalóri és a Grogu, a Vadász idény 2, az Ördög Prádát visel 2, a Michael, a Backrooms hátsó szobák, továbbá az Utazó, a Mortal Kombat 2, a Mohács világok harca és a Varázslatos titokfa című mesefilm. Nyilván változik a hétvégére a kínálat, újdonságként jön az Univerzum védelmezői és a Marsupilami, a hétvégére pedig visszakerül a kínálatba még majd a Birka krimi. Ja, és hát nem is mondtam újdonságként a Horror rakadva című filmet, amely minden idők egyik legparódiább horrorfilmje, és onnan folytatódik, ahol negyed évszázada gyakorlatilag abban maradt az első rész. Említettem már az előző órában a kaposvári katonazenekari fesztivált, amely eddig mindig egy-két órát szokott csak kitartani, és ugye két évente van ez az alkalom itt kaposvári helyszínnel. Na hát ez alkalommal június 4-én és június 5-én is lesznek majd programok ennek kapcsán a Kossuth téren. Aztán a hétvégén jön az Osztrája Peregrina imáron 7. alkalommal. Ez egy családi nap lesz a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben júni 6-án 10-től 18 óráig, katonai táborral, hagyományőrzéssel, egy csomó érdekességgel, ténta és lúttól szépírással, papírmerítéssel, méhész foglalkozással, egésznapos íjászattal, fegyvermustrával, de lesz egyébként tárlatvezetés, harcászati íjászbemutató, páncélos bajvívás és középkori csata jelenet is. Egy héttel később pedig majd a jövő hétvégén már Rigó Jancsi napok, június 12 és 13-án.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Ahó, szép napot kívánok! 3 percen múlott 10:30, amikor belecsapunk a horoszkópozásba. Ez alkalommal 3-asával hozom a jóslatokat. Mivel az ikrek jegyében járunk, természetesen velük kezdjük. Próbálj ma objektív lenni egy olyan helyzetben, ahol éppen ezt lesz a legnehezebb tenned. Egy félreértés vagy egyet nem értés miatt ugyanis a környezetedben olyan feszültségek keletkezhetnek, amely alól csak nagyon nehezen tudod kivonni magadat, és legszívesebben beállnál az egyik oldal mellé. De ne tedd, mert holnapra megváltozik a szituáció. Rák, ha ma azt érzed, hogy eltűnt belőled minden ambíció, és legszívesebben eltűnnél a világ szeme elől, hát az nem a véletlen műve. Kiéghettél, elfáradtál, adhattál egy kissé, és ezzel jelzi a szervezetet, hogy szüksége van egy kis pihenésre. Add meg hát neki, ami jár, ha kell, maradj otthon, vagy kapcsolj ki valamivel, ami eltereli a figyelmedet a mindennapokról. Oroszlán, ma változás állhat be, amely egy fontos, közeli kapcsolatodat érintheti, és amely miatt kissé feszült, zavart és bizonytalan lehetsz. Könnyen lehet azonban, hogy mindezen hamar túlteszed magadat, és végül pozitívan fogod értékelni a dolgot. Úgyhogy légy rugalmas, és légy türelmes.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Három jóslaton már túl vagyunk, jön a következő három. Szűz. Ne engedd, hogy ma kedvedet szegje egy váratlan esemény vagy egy hír, amelyik furcsa információkat tartalmazhat. Keresd inkább a pozitív üzeneteket, és nézd mindent most a lehetőség keresés szándékával. Valami elé tárulhat ma, ami a sorok között helyesen olvasva mindent pozitívan változtathat majd meg. Mérleg, ma akadályokba ütközhetsz, talán egy találkozód marad el, vagy csúszik, és az is előfordulhat, hogy egy külső körülmény miatt egy terved meghiúsul. Ne veszítsd el azonban a benned lévő lelkesedést, vannak jobb és rosszabb napok is az ember életében. Ez a mai talán az utóbbiak közé tartozik, úgyhogy csak lazán lesz ez még jobb is. Skorpió, ma ne fogadd el valóságként azt a hírt, amely elsőre talán sokkoló és megrázó lehet a számodra. Nagy az esélye ugyanis annak, hogy az igazság árnyaltabb kissé, és egyáltalán nem annyira súlyos a helyzet, mint ahogyan azt elsőre tálalják neked. Maradj tárgyilagos, és ne hagyd, hogy kibillentsenek az egyensúlyodból.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ariana Grande slágere után Teddy Swims érkezik, illetve én is még egy adagnyi horoszkóppal. Ez már a harmadik adag, a nyilasoktól folytatjuk. Ma ne lepődj meg, és főleg ne esj pánikba, amikor egy váratlan esemény akadályokat gördít eléd, és talán az első pillanatokban nem is jut eszedbe semmilyen

0: Megoldás a probléma elhárítására. Állj meg egy pillanatra, csendesítsd le az elmédet és koncentrálj. Ott van minden a fejedben, csak elő kell hívnod. Bak, ma különösen erősnek érezheted magadat, ami növeli a veszélyét annak, hogy kissé el is bízod magad, amivel érdemes óvatosnak lenni. Ma ugyanis szinte minden sikerül, a kezedben minden szinte aranyá válik, és lesz olyan pillanat, amikor úgy érzed, felett állsz a környezetednek. Légy körültekintő ezzel, mert ez akár végzetes hibához is vezethet. Vízöntő. Ma erős nyomás alatt állsz majd, és fel kell készülnöd minden eshetőségre. Lehet az is, hogy olyan problémával állhat szemben, amiből hirtelen nem is találsz jó megoldást. Ilyenkor ne kapkodj, lépj hátra egyet, védj nagy levegőt, és tarts egy kis szünetet. Közben megszületik a fejedben a mentőötlet is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Már majdnem itt a vége, mondhatni fuss el véle, de azért még három jóslat vissza van a mai horoszkópozásból. Halak, ma erős stressz hatás érhet, amitől talán egy kis időre le is bénulhatsz, és nem tudod majd, mi legyen a következő lépés. Ahogy az imént a vízöntőknek mondtam, álljatok meg egy pillanatra, összegezzétek, elemezzétek a helyzetet, és főleg ne kapkodjatok. Meg lesz a megoldás, időben csupán annyit kell hozzá tenni, hogy lenyugodjatok. Mély levegő, behúnyt szem, tudod, hogyan kell. Kos, ma a feszült helyzetekre kell számítanod a környezetedben, így igyekezz a beszélgetésekhez a szokottnál is nagyobb távolságtartással közeledni. Igyekezz visszafogni magadat akkor is, hogyha olyasmi hangzik el, amitől felforr benned az indulat, nehogy végül egy robbanás veszélyes helyzetben te legyél a szikra. Mika, még ha a pénzügyi helyzetedet illetően vannak is félelmeid vagy bizonytalanságaid, ezek ma egy csapásra eltűnhetnek, amikor egy friss hír vagy információ hatására végre visszaköltözik a szívedbe a remény. A szélirány hamarosan megfordul, és az elmúlt időszak már csak egy kellemetlen, de tanulságos emlék marad a számodra. És ezzel tulajdonképpen körbeértünk. Megvolt a 12 jóslat. Bízom benne, hogy azért sikerült mindenkinél jókat mondani, jósolni erre a mai napra, de végső soron ne feledjétek, mindenki maga alakítja és gombolítja a sorsa fonalát. Hát ezzel a nem túl acélos közhellyel szeretném most megköszönni a figyelmet, és remek napot kívánni erre a kedre. Legyen teljes, ezt kívánom, holnap reggelig búcsúzom, aztán majd zajongva jövök ébreszteni, és együtt indítjuk a holnapi napot. Bízom benne, én legalábbis itt leszek. Sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki. Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Sportpszichológus és dietetikus tart előadást ma este a Kasi rendezvényén. Kútbe esett kismacskát is mentettek a tűzoltók a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A sportolók konfliktus kezeléséről és a jó teljesítményhez elengedhetetlen táplálkozásról lesz szó kedden a Kasi előadásán. A pályán túl elnevezésű fórum este 6 órakor kezdődik majd a Városi Sportcsarnokban. Teveliné Horváth Melinda sportpszichológus a sportban előforduló konfliktusok kezeléséről beszél majd, míg Vas Bence dietetikus a verseny előtti helyes táplálkozás fontosságát mutatja be. A program célja, hogy a fiatal sportolók, a szüleik és a sport iránt érdeklődők hasznos ismereteket szerezzenek. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmán Csánk útba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. A holland külügyminisztert fogadta először hivatalos látogatáson Orbán Anita külügyminiszter. Az új tárcavezető hétfőn Budapesten találkozott holland kollégájával. A külügyminiszter szerint a megbeszélésen több európai ügy mellett az Erasmus programról is szó esett. Kiemelte, hogy az uniós források rendelkezésre állnak, így szeptembertől újraindul a program, amely lehetőséget ad a magyar fiataloknak a külföldi tanulásra és tapasztalatszerzésre. A magas ingatlanárak miatt az Otthon Start program sem tudta élénkíteni a lakáspiacot. Erre hívta fel a figyelmet a Duna House. A társaság becslése szerint májusban közel 8900 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami több mint 13%-os visszaesés az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában is csaknem 13%-kal csökkent az adásvételek száma. A szakértők szerint a tartósan magas árak az állami támogatások ellenére is visszatartják a vásárlókat, ezért a piac a megfizethetőség határához érkezett. Barna medvét észleltek Borsodabaly-Zemplén megyében az Aggteleki Nemzeti Park területén az elmúlt napokban. Az állatot vasárnap Szögliget és Bótvaszilas között, majd hétfőn Égerszög külterületén látták. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a medvéről van szó. A szakemberek arra kérték a kirándulókat, hogy legyenek fokozottan óvatosak a térségben.
0: Időjárás jelentés.
4: Átmenetileg nyugodt időnk lesz ma. Szárazabb, stabilabb levegő érkezett fölénk. Ennek hatására többnyire a napsütésé lesz a főszerep. csak átmeneti felhősödés várható, de elsőtől ma nem kell tartanunk. A csúcshőmérséklet 25-26 fok környékén alakul ma.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: mert más vagyok nagyon.
1: Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2 zenék közül is, a legjobbak szólnak napjainkból, a közelmúltból és a régen múltból egyaránt. Nagyon kellemes és vidám keddet kívánok nektek, Horváth Szabi vagyok, és délután 3 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk. 0670-32-32-355 pedig az elérhetőségünk, ahová lehet üzeneteket küldeni, és természetesen várom a közlekedési információkat is, ha vannak. Odakint most 7 ágra süt a nap, de hogy milyen időre számíthatunk a következő időszakban, azt is hamarosan megosztom majd veletek. Most azonban MK-dalát játszom, jön a 17.

0: Ilyen napon szólnak itt a rádió mostan a legjobb zenék, és közben egyik kedves hallgatónktól kaptunk egy messenger üzenetet rádiónk Facebook oldalára, miszerint eltűnt tegnap reggel egy cirmos cica, az Okni névre hallgat, ivartalanított kandúr cicáról van szó, aki innen Kaposvárról a Rózsa utcából tűnt el. Ismertető jele, hogy a farka megszokottnál rövidebb, és rajta van egy kis pukli, mintha régebben eltörött volna. Nagyon aggódnak érte a gazdái, és várják haza. Ha valaki látta, befogadta, vagy bármilyen információt tud róla, kérjük, hívjon minket a 0670-32-32-355-ön, és útba fogjuk irányítani a telefonálót a gazdi felé. Egyébként a cicáról képet és információkat testvér oldalunkon a kaposvármost.hu-n is találhattok, legalábbis testvér oldalunk Facebook oldalán. Itt a rádió moston pedig egy rövid ajánlót követően Jelly Roll dalát hozom, Allider címűt.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. 91.2 Rádió

Az 1999-es Eiffel 65 Blue Dabba D című dalából ihletett David Guetta és Bibi Rexha felvétel szólt 2022-ből az I'm Good Blue itt a Rádió Most FM 91.2-n. 3:12 van, szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, és belevetjük magunkat a délutánba. Itt a Rádió Moston menet rendszerint tesszük majd ezt a Siesta órával, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dalok is. 06 32 32 355, ez pedig az elérhetőségünk, ami telefon, SMS és Viber szám is egyben. A folytatásban pedig Lotfi Begé és Mező Misi folytatja a sort az Egy szó miatt című slágerrel.

0: Taylor Swift slágerét hallottuk, az Anti-Hero-t, ami zárta az órát és a délelőttöt is itt a rádió moston. A következő órában pedig hozom a Siesta órában a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokat is, mint például Lady Gaga slágerét, a Hold My Hand címűt. Jön az AC/DC 1979-es dala is, a Highway to Hell. Itt lesz majd a Péklapátot, lemezjátszókra cserélő DJ Bobo és a Somebody Dance With Me címdallal. Az elérhetőségünk pedig a 0670-32-32-355, ami telefon, SMS és Viber szám is, várom a közlekedési információkat is a folytatásban. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána délben Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd! Rádió most! Reklám!
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Nyutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: 1000 óta Matesz Szabad Egyetem második fél éve. Vádat emeltek egy somogyi gyermekotthon nevelője ellen. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárult az Egészséges Világunkért Matesz Szabad Egyetem második fél éve. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson vettek részt. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A program sorozata nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Vádat emeltek egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője ellen, mert intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal. A lány ugyan elmúlt már 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, a fiatal korú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. Több órás mentőakció után sikerült élve kimenteni a romok alól azt a férfit, akit hétfőn temetett maga alá Székesfehérváron egy bontás alatt álló összedőlt ipari épület. A szerencsétlenül járt munkást súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sérültet a törmelék alatt találták meg, ahol egy gerenda szorította maga alá. Az állapotát már a romok között megkezdték stabilizálni, később azonban újra kellett éleszteni. A mentésben mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentő vett részt. Újra megnyitottak Szombathelyen 21 parkolót és útszakaszt, amiket korábban az aszbeszt szennyezés miatt zártak le. A város közlése szerint jól halad az érintett területek kálciumkloridos kezelése, amely megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek. Május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végezték el a kezelést, és a hétvégéig további 6 területen folytatják a munkát. A szakemberek szerint a beavatkozás akár másfél hónapig is csökkentheti, vagy megszüntetheti a kiporzást. Ma van az évfordulója annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott 40 éves súlyos megsemmisítő 6-0-ás vereséget szenvedett a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól. A magyaroknak az volt az első csoportmeccsük azon a VB-n. A válogatottat előzőleg a világbajnoki győzelemre is esélyesnek tartották, így nagy meglepetés volt a vereség, főleg a nagy különbség miatt. A magyar csapat végül a csoportból sem jutott tovább. A válogatott azóta sem jutott ki VB-re, és meghatározó vereségnek tartják azt a fiaskót a magyar labdarúgás történelmében.
1: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet délután 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hideg front érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 21 fok lesz napközben.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt az AC/DC és a Highway to Hell 1979-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n, ami kellőképpen megadta a délutánhoz is a lendületet és az energiát, ez pedig a Siesta-óra, amikor zenei kínálatunkból érkeznek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Ha most ebédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat is. A Two Colors Safridóval és Chris de Sarandival hozza a folytatásban a Cynical-t.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Doja Cat hozta a Just Dive című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re, hamarosan pedig Az élet megy tovább, erről énekel Lia Rimes 2002-es Life Goes On című felvételében. Teljes egészében jön a dal, egy rövid ajánlót követően itt a Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

volt Hillary Duff-dal a Mécsorita Rádió most FM 91.2-n, és ajánlom figyelmetekbe a kaposvári polgári kaszinó soron következő programját, ami holnap után június 4-én lesz, egy órával korábban, vagyis 17 órakor a könyvtárban Nánai Mihály vendégnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének, a Történelem Oktatók Országos Szakmai Egyesülete elnökének előadása lesz Perzsiától Iránig címmel a Takács Gyula könyvtárban, ahová várják az érdeklődőket. És megrendezik június 4-én és 5-én városunk főterén a Kossuth téren a Kaposvári Katona Zenekari Fesztivált is. Június 4-én este 7 órakor kezdődik a Jazz Pop Rock díszegyenruhában a Kaposvári Helyőrség zenekar koncertje. Közreműködik majd Karosi Júlia jazz énekes és Gregorovics Tamás énekes. Másnap június 5-én 10 órakor kezdődik a Pöttöm Parti a Katona zenekarral. 17.30-kor indul a felvonulás a Sétáló utcán, aztán este 6 órakor indulnak a szakalaki bemutatók és az összevont katona zenekari koncert. Fellép a Kaposvár Helyőrség zenekar, a Szentendre Helyőrség zenekar, a Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról. Itt a rádió, mostan pedig Zed és Marem Morris, valamint Gray közösen jön a The Middle, délután 1 órakor pedig Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, információkat.

0: Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Csökkent a lopások és lakásbetörések száma Somogyban. Kútba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Somogyban. Erről számolt be a megyei főkapitány a megyei közgyűlés pénteki ülésén. Molnár Gábor az éves beszámolójában kiemelte, hogy miközben a hagyományos vagyon elleni bűncselekmények száma mérséklődött, az online térben elkövetett csalások továbbra is komoly kihívást jelentenek. A főkapitány a rendőrség fontos feladatának nevezte a bűncselekményekből származó vagyon felkutatását és visszaszerzését, valamint szólt az áldozatsegítő tevékenység eredményeiről is. 24 alkalommal riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. A 7 tűzeset mellett 17 alkalommal műszaki mentést végeztek az egységek baleseteknél. Szombaton reggel két autó ütközött össze Kaposváron a füredi csomópontban. A balesetet egy szabadnapos tűzoltó jelezte, aki segített kiszállni az autókból az utasoknak, majd a kollégái kiérkezéséig biztosította a helyszínt. Vasárnap hajnalban Kaposváron, a Pécsi utcában egy családi ház udvarán landolt egy személyautó. A sofőr kizuhant az autóból és a felborult jármű alá szorult. A sérült sofőrt a mentők kórházba szállították. Kálmán Csán kútba esett kismacskát is mentettek a tűzoltók. Az apró állat nyávogására a szomszédok lettek figyelmesek, de nem tudtak lemenni érte, ezért kérték a tűzoltók segítségét. A holland külügyminisztert fogadta először hivatalos látogatáson Orbán Anita külügyminiszter. Az új tárcavezető hétfőn Budapesten találkozott holland kollégájával. A külügyminiszter szerint a megbeszélésen több európai ügy mellett az Erasmus programról is szó esett. Kiemelte, hogy az uniós források rendelkezésre állnak, így szeptembertől újraindul a program, amely lehetőséget ad a magyar fiataloknak a külföldi tanulásra és tapasztalatszerzésre. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei működtetnek a nyári szezonban. A szolgálat 2007 óta segíti a balatoni strandolók biztonságát, és július 1-től augusztus 20-áig ismét elérhető lesz a déli part 7 településének 10 strandján. A Vöröskereszt szerint az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is beavatkoznak, szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társasága. Az idei díjazottak között van Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozs István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A művészek lábnyomát szeptember 19-én avatják fel a Halhatatlanok sétányán az Operett Színház előtt. A társulatot 1996-ban alapították, az elismerés odaítéléséről pedig idén is a közönség szavazatai döntöttek.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet délután 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hideg front érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 21 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 3 perccel múlt el 13 óra, további szép napot kívánok, és jó munkát, ha éppen munka közben hallgatjátok műsorunkat. Kygo érkezik a Heaven on Your Mind című újdonságával, előtte pedig indul az óra a Dua Lipa slágerével, az Illusionnel.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n. Miles Smith és Niall Horan hozta Drive Safe című dalt ide az FM 91.2-re. Másfél perccel vagyunk 4:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Ajánlom figyelmetekbe a Kultik mai kínálatát is, vetítik 3D Vive-ben 15.30-tól, Sima Vive-ben 18 órától és 20 óra 30 perctől a Mandalori és Grogu című filmet, a Varázslatos titokfát 15.40-től, a Vadászidény 2-t 15 óra 50 perctől, a Mohácsa Világok harca című dokumentumfilmet 16 órától, az Ördög Prádát visel 2-t 17.40-től és 20 óra 20 perctől, a Mortal Kombat 2-t 17 óra 50 perctől, szintén 17 óra 50 perctől vetítik a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet, az Utazó című horrort 20 órától, míg a Backrooms hátsó szobák című horror skifit 20 óra 10 perctől tűzi filmvászonra a Kultik, és hát említettem ugye a Michael című dráma történelmi életrajzi filmet, ami egy lebilincselő portré Michael Jacksonról, a bonyolult emberről és zseniális művészről, aki ugye csoda gyerekként született, felnőttként pedig a pop vitathatatlan királya lett. Ennek kapcsán pedig egy Michael Jackson dallal megyünk tovább a folytatásban itt a Rádió Moston. 1987-ből jön a The Way You Make Me Feel.

0: Ez volt a The Script és a Rain itt a 91.2 rádió moston, hamarosan pedig Samber hozza a Heartbreaker című dalt. Teljes egészében egy rövid ajánlót követően érkezik a dal itt a rádió most FM 91.2.
1: 91.2 rádió most
2: műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Gyerekek, szoktatok káromkodni, ha stresszes helyzetben vagytok?
4: Igen, kicsúszik a számon, nem jó.
3: Hát azért valljuk be őszintén, most komolyan, belerugsz valahol, vagy bevered a térdet, hogy
4: ha, az a ronyba tekert.
3: Na, tényleg azzal, hogyha bevered magad, a fűszfán fücsülő rézangyalán.
4: Még sosem sikerült kimondani.
3: Nekem sem. Hogyha stressz helyzetben kicsúszik néhány csúnya szó, vagy egy bazi durva nap végén beültök a kocsiba, ahol senki nem hall, és elmondtok egy szép nagy csokrot cifra szavakból kötve, azzal semmi baj nincs a pszichológusok szerint, sőt, kimutathatóan fájdalomcsillapító hatása is van.
4: De nagyon csúnya.
3: Hát oké, de hogyha bevered a lábad, és egyedül vagy otthon, kit zavar?
4: De ne hogyha nem vagy egyedül, akkor is.
3: Nyilván most, hogyha mit tudom én is a felszállok egy metróra és beverem magam, akkor nyilván nem kezdek ott cifrán káromkodni, de hogyha
4: hogy a BKV-nek vagyok... a szőatya az, aki kitalálta ezt a villamos, az a sárga édes anyád az.
3: Hogy a tervezője csókolná meg ezt a villamost és változna át BKV.
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék Pink énekelt, ez volt tőle a Never Gonna Not Dance Again, 3/4-2 van. Az Aerosmith csapat következik a folytatásban, akiket gyakran neveznek America's Greatest Rock and Roll Bandnek. A 70-es években alakult banda több mint 5 évtizeden át aktív maradt, ami rendkívül ritka egyébként a rock zenében. Az énekes Steven Tyler és a gitáros Joe Perry olyan szoros, de időnként viharos kapcsolatban álltak, hogy a rajongók és a sajtó Toxic Twins, tehát mérgező ikrek becennéven emlegették őket. A 70-es évek végén a zenekar tagjai súlyos drogfüggőséggel küzdöttek, több tag kilépett és a banda majdnem feloszlott. A sikeres visszatérésük a 80-as évek végén a rock történelem egyik legismertebb comeback története. 86-ban pedig a hip-hop csapat Run DMC feldolgozta az Aerosmith Walk This Way cím dalát a zenekar közreműködésével természetesen, és ez az együttműködés mérföldkőnek számított a rock és a hip-hop összekapcsolásában. És ezzel a dallal megyünk tovább a folytatásban itt a Rádió Moston. Jön az Aerosmith és a Run DMC közös 1986-os dal a Walk This Way, délután 2 órakor pedig Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75. Ne feledje, jövet menet hozzánk bejöhet. Növényvédőszer, műtrágya, növényápolás, permetezők, fűnyírók, kapálógépek, öntözéstechnika, barkács, belátásgátlók, árnyékolók, fém és műanyagháló, műfű, nádkerítés, geotextília, talajtakaró és sok más kiegészítő. Borostyán mezőgazdasági áruház, Kaposvár, Jutai út 47. Nyitva hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton 8-tól délig.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Lezárult a Matesz Szabad Egyetem második fél éve. Parkoló autókat tarolt le egy részeg autós hétfőn a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Lezárult az Egészséges Világunkért Matesz Szabad Egyetem második fél éve. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson vettek részt. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A program sorozat a nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Parkoló kocsikat tarolt egy részeg autós hétfőn a Balatonnál. A rendőrség beszámolója szerint a sofőr Balatonberényben kanyarodás közben vesztette el uralmát a kocsi irányítása felett, és neki ütközött két autónak, amik az út mellett álltak. A kocsi sofőrje megsérült a balesetben, és amikor a kiérkező rendőrök megszondáztatták, kiderült, hogy részeg volt. A 40 éves sofőr ellen ittas vezetés miatt eljárást indítottak. Vádat emeltek egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője ellen, mert intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal. A lány ugyan elmúlt már 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, a fiatal korú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. Barna medvét észleltek Borsodabaly-Zemplén megyében az Akteleki Nemzeti Park területén az elmúlt napokban. Az állatot vasárnap Szögliget és Bótvaszilas között, majd hétfőn Égerszög külterületén látták. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a medvéről van szó. A szakemberek arra kérték a kirándulókat, hogy legyenek fokozottan óvatosak a térségben. Ma van az évfordulója annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott 40 éves súlyos megsemmisítő 6-0-ás vereséget szenvedett a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól. A magyaroknak az volt az első csoportmeccsük azon a VB-n. A válogatottat előzőleg a világbajnoki győzelemre is esélyesnek tartották, így nagy meglepetés volt a vereség, főleg a nagy különbség miatt. A magyar csapat végül a csoportból sem jutott tovább. A válogatott azóta sem jutott ki VB-re, és meghatározó vereségnek tartják azt a fiaskót a magyar labdarúgás történelmében.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet délután 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hideg front érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 21 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallott
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
7: 5 perc elmúlt el délután 2 óra, a józanék felsorakozta, Geszti és Péterfi Bori Vadi új dalát játszom rövidesen, a Csak te meg én címűt, előtte pedig már bevonzuk a nyarat, Calvin Harris dalával tesszük ezt, már is itt van a Summer.
8: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown.

Ilyen napon szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék, fél perccel múlt el 4:43, és ma június 2-án, kedden pedig az Anita és Carmen nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Anita az Anna és a Juanita magyarul Johanna spanyol betlézőjéből származik. Az Anita név barátságos, kedves személyiséget takar, a név viselői gyakran mutatkoznak tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban, szeretik a minőséget, de nem mindig hajlandóak kellő munkát és energiát befektetni céljaik elérése, álmaik beteljesülése érdekében. Mivel sokakból rokon szenved váltanak ki, mások könnyen és még szinte ismeretlenül is megnyílnak nekik. A Carmen pedig egy héber spanyol eredetű névjelentése kert, a Carmen név jó üzleti érzékkel ajándékozza meg viselőjét, gyakorlatilag bármihez nyúl, sikeres, magabiztos egyéniség, jó képességekkel megáldva, jó vezető válhat belőle, azért is, mert könnyen megért másokat és segíteni tud az embereknek, hogy adottságaikat, tehetségüket a legkedvezőbb, leginkább célra vezető módon kamatoztassák az adott területen. Ezt írt a nagy kalendárium az Anita és Carmen nevekről, de ma még ünnepelhetnek az Anikók, az Anna Máriák, az Eugének, a Gemellák, a Marcellinák, a Rasmusok, a Rézmánok, a Vénuszok, az Ábelek, az Améliák, az Anettek, az Annák, az Arisztidek, a Bladinák, az Erasmusok, a Geminiánok, a Jenők, a Kornélok, a Csillák, az Etelék, az Árminok, az Irmák és még a Péterek is. Minden ünnepeltek sok boldogságot kívánok, és küldöm neki Kylie Minogue dalát, a Someone.

0: A közelmúltból Sabrina Carpenter hozta a Tears című dalát, hamarosan pedig hazai vizekre vezünk át zeneileg, és érkezik Ákos és a Fényben élsz.
1: Mindig a fényben élsz, mert szenved még soha nem láttam.
0: Méghozzá a dal Compact Disco remixe érkezik rövidesen, teljes egészében egy rövid ajánlót követően itt a Rádió Moston.
2: 91.2 Rádió Most. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Ilyen nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. Másfél perccel vagyunk 3:43 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Június 6-án pedig várnak mindenkit sok szeretettel az Osztria Peregrina Élet a középkorban című rendezvényre, családi napra,

Jakabi Bencés apátság romkertben. 10 órakor kezdődik a program, és egészen este 6 óráig várják az érdeklődőket. Lesz katonai tábor, egésznapos kísérőprogramok, ahogy a szerzetesek csinálhatták. Tinta és Lutol szépírás Micsi Horváth Alexandrával lehet készíteni saját papírt a papírmerítő műhellyel. Legyen méz és viaszméz, foglalkozáson is részt lehet majd venni. 14 órakor kezdődik a tárlatvezetés Molnár István régésszel. A harcászati ijász bemutató délután 3-kor indul, utána páncélos bajvívás bemutató lesz délután 4-től, 17 órától pedig középkori csata jelenetet is meg lehet tekinteni. Egész nap lesz ijászat, lovagi fegyvermustra, kézműves foglalkozás, sírláda feltárás, kosárfonás, bőrműves foglalkozás és büfé is, este pedig fekete sere koncert. A rendezvényre a belépés ingyenes, várnak rá mindenkit sok szeretettel, én pedig jó szórakozást kívánok hozzá. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, közülük pedig a Europe 1986-os dalát játszom, a Carrie-t.

Jessie J, Ariana Grande és Nicki Minaj hozta Bang Bang című dalt ide a 91.2 Rádió Mostra, a következő órában pedig többek között hallhatjátok nálunk majd Harry Styles dalát, az American Girls című. Itt lesz majd 2007-ből Beyoncé slágere is, a Beautiful Liar. És hamarosan a következő óra Marc Anthony dalával indul, az I Need to Know-val.

0: 1999-ből jön a dal, majd Krisztián hírei után, de a hírek előtt még egy rövid kereskedelmi kitérőt is teszünk itt a 91.2 Rádió Moston.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg a Katona Zenekari Fesztivált. Innovációs díjat kapott a Finó Food Kft. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cseralmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a Katonazenekari Fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Az év innovációja díjat nyert el a Finó Vegajó Vegagurt termékcsalád a Trade magazin által rendezett innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Finó Food Kft. Fejlesztette, többek között natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élő flórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik és szakmai elismerésekben részesültek. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Újra megnyitottak Szombathelyen 21 parkolót és útszakaszt, amiket korábban az aszbeszt szennyezés miatt zártak le. A város közlése szerint jól halad az érintett területek kálciumkloridos kezelése, amely megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek. Május utolsó hétvégéjén 21 helyszínen végezték el a kezelést, és a hétvégéig további 6 területen folytatják a munkát. A szakemberek szerint a beavatkozás akár másfél hónapig is csökkentheti, vagy megszüntetheti a kiporzást. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei működtetnek a nyári szezonban. A szolgálat 2007 óta segíti a balatoni strandolók biztonságát, és július 1-től augusztus 20-áig ismét elérhető lesz a déli part 7 településének 10 strandján. A Vöröskereszt szerint az önkéntesek a kisebb sérülések ellátása mellett súlyosabb esetekben is beavatkoznak, szükség esetén újraélesztést kezdenek és értesítik a mentőket.
1: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet késő délután is 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hidegfront érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 20 fok lesz napközben.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék.

Ez volt Rita Ora slágere itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk, 4:15 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Ajánlom figyelmetekbe a Rigó Jancsi napok programot is a következő héten, pénteken, június 12-én, és másnap június 13-án szombaton is lesz majd a Dorottya ház udvarán. Június 12-én pénteken 17 órakor kezdődnek a programok Miss Chris és a Jazz Tonight fellépésével. Este 7-kor indul majd az Orbai Lila Quintet műsora, 21 órakor kezdődik Temesi Berci és barátai fellépése, majd a Balanceville Group lép színpadra 23 órától. Június 13-án szombaton a Swing a la Django 18 órakor kezd, utána este 7:30-kor érkezik a színpadra a Hungary and Gypsy All Stars. A Sárközi Kollektív koncertje 21 órakor indul, míg a Gypsy Jazz Trio fellépése 23 órától. Várnak mindenkit nagyon sok szeretettel, én pedig jó szórakozást kívánok a programhoz. Beyoncé és Shakira közös dalával megyünk tovább a folytatásban itt a Rádió Moston, ez a Beautiful Liar.

0: a tegnap ült helyén. Játék következik. Reklám.
1: Egy gyorsat játszunk ebben az órában, mit szóltok hozzá. A Ripronai Múzeum játéka lesz, utaz vissza a középkor világába, június 6-án szombaton a kaposvári Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. Az Ostra Peregrina Élet a középkorban című ingyenes családi napon 10 és 18 óra között megelevenedik a történelem. Középkori katonák, lovagok, szerzetesi élet és látványos hagyományőrző programok várják az érdeklődőket. A Kaposvári Fekete Sereg Hagyományőrző Egyesület katonái mellett pedig a Fekete Kompánia és a Terra Hagyományőrző Egyesületek lovagjai is bemutatkoznak. A látogatók találkozhatnak méhészsel, bőrössel, papírmerítővel, kalligráfussal és persze kosárfonóval is, illetve a gyerekek külön foglalkozások is várják. Az estét a Fekete Sereg zenekar koncertje zárja. Egy nap, ahol életre kell a középkor, vár mindenkit az Ostrea Peregrina a Szent Jakabi romkertben. Felteszek egy kérdést, adok hozzá romválasztási lehetőséget, és a jó válaszhoz tartozó betűjelet kell nevetekkel együtt elküldeni SMS-ben vagy Viber üzenetben a 0670-3232-355-re. Hol rendezik meg az Ostrea Peregrina családi napot? Ez a kérdés. Az A válasz szerint a Ripronai villában, a B válasz szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben, vagy a C válasz szerint a Városligetben. A B vagy C, várom tehát a jó válaszhoz tartozó betűjelet nevetekkel együtt. A játék nyereménye pedig egy családi belépő 5 fő rész, amely egy alkalommal díjmentes belépésre jogosít, vagy a Ripronai Múzeum kiállításaira, vagy a Ripronai József Emlékház és Látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés apátság romkertbe, vagy a Fekete István Látogatóközpontba hajózással egybekötve. Az óra második felében lesz a sorsolás, várom a megfejtéseket, addig is játékra fel. Itt a rádió moston pedig Donna Summer 1989-es dalát játszom, ez a This Time I Know It's For Real.
0: Reklám hangzott el.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

Harry Styles és az American Girls szólt itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3:30 van, és június 13-án a következő héten szombaton várnak mindenkit Somogyasszalóba és egy gyermeknapra és falunapra, a rendezvény helyszíne pedig a sportpálya lesz. Reggel 8 órakor indulnak a programok főzőversennyel, közben pedig gyermekprogramok is lesznek gyermekkörhintával, dodgemmel, hordóvonattal, légvárral, csillámtetoválással és arcfestéssel. Délután 1 órakor kezdődik az ebéd, majd a megnyitó, a főzőverseny eredményhirdetése és a díjak átadása délután 3 órakor lesz. Utána kezdődnek a színpadi programok, 3:30-kor színpadra lép Ignác Regina, utána 16 órakor kezd majd Falusi Marian és Weiss Viktor. A Decsi Fivérek műsora 17 órakor indul, majd a Danza de la Morese fellépése este 6:30-kor kezdődik. Tombola sorsolás is lesz este 7 órától, majd utána 20 órakor Bunyós Pityú szórakoztatja a nagy érdeműt, és végül éjfélig tartó utcabál lesz majd, napjaink a közelmúlt és a régemúlt legkedveltebb diszkó zenéivel. Mindezt át a somogyasszalói falunapon, jövő héten szombaton, június 13-án a sportpályán. Itt a Rádió Moston pedig Dead Guetta és a One Republic felvételével megyünk tovább. Az Ozon Dragostea Dintei című dalának átdolgozásával 2024-ből ez az I Don't Wanna Wait.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, pontosan 3:44 van, én Horváth Szabi vagyok. A mai nap időjárása hasonlóképpen alakul, mint ahogyan az történt eddig. Napos időszaknak nézünk elébe a késő délutáni kora esti órákban is.

és várhatóan csapadék majd csak holnap reggel 8 órától érkezik vételkörzetünkbe, viszont holnap már a mai időjárás ellentétére számíthatunk, inkább csapadékosabb lesz az időnk, úgyhogy bárhová is mentek majd esernyőt, mindenképpen vigyetek magatokkal. Most olyan 25-26 fok környékén van a hőmérséklet, az előttünk álló éjszakán pedig 15-16 fokig hűl a levegő, a következő napon az esőzés és a hideg front hatására pedig nagyjából 16-18 fokig mérséklődik a nappali órák maximuma, és holnap gyakorlatilag, hogy nézem az óránkénti lebontást, szinte minden órában számíthatunk csapadékra, úgyhogy tényleg, amit mondtam a korábbiakban, hogy esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal, bárhová is mentek majd holnap. A 30 napos előrejelzés szerint pedig csütörtökön megnyugszik időjárásunk, akkor 25-26 fok lesz majd a hőmérséklet maximuma, és hasonlóképpen alakul a péntek időjárása is a csütörtökihez képest. Viszont a hétvége időjárása ismét változékonyabb lesz, a meleg megmarad 28-29 fokos maximummal, de elszórtan záporok, zivatarok kialakulására van esély vételkörzetünkben. És a következő nagy csapadékhullám pedig a következő hét keddi napjától várható majd, de ennek részleteiről később. Most azonban maradunk a jó zenéknél, Lady Gaga hozza a The Dead Dance című slágert.

0: Játék következik. Reklám.
1: A Réprónai Múzeum játékát játszottuk ebben az órában, és ugye az volt a kérdés, hogy hol rendezik meg az Osztrea Peregrina családi napot. A B válasz volt a jó, mert természetesen a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében. A családi belépő öt fő részére pedig már is gazdára talál, hiszen közben sorsolt a számítógépünk, a szerencsés nyertesünk egy hölgy hallgató, aki SMS-ben küldte megfejtését, jó megfejtését a 0670-32-32-355-re, őt pedig Baranyai Gulyás Veronikának hívják. Kedves Veronika, nyereményed egy családi belépő öt fő részére, amely egy alkalommal díjmentes belépése jogosít a Riprónai Múzeum kiállításaira, vagy a Riprónai József Emlékház látogatóközpontba, vagy a Szent Jakabi Bencés apátság romkertbe, vagy éppen a Fekete István látogató központba hajózással egybekötve. A szerkesztőségünkben veheted át a nyereményt itt Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatt munkaidőben. Várunk érte sok szeretettel, a programhoz pedig jó szórakozást kívánok. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik a folytatásban, aztán délután 4 órakor Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám!
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Csütörtökön és pénteken rendezik meg a Katonazenekari Fesztivált. Lépcsőházból szabadította ki vetési varjút a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a Katonazenekari Fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Július 1-től megváltozik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag igazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Több mint 500 kg kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából banánszállítmányok közé rejtett kábítószer Németországon keresztül érkezett Magyarországra, a becsült fekete piaci értéke pedig mintegy 15 milliárd forint. A hatóságok a csepeli kikötőben több ezer banános dobozt vizsgáltak át, és így találták meg a kokaint. A magyar, német, cseh és szlovák hatóságok közösen dolgoztak az ügy felderítésén, és a nyomozás jelenleg is tart. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. A székesfehérvári kórház közlése szerint a férfit intenzív osztályon kezelik, súlyos belső, valamint végtag és medence sérüléssel. Székesfehérváron hétfőn egy bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület omlott össze, és a romok alá szorult a férfi. A munkás kiszabadításán több órán keresztül dolgoztak, és a mentés közben, illetve azt követően is újra kellett éleszteni a férfi. 2027-től visszaállíthatja a Kata kiterjesztett alkalmazását a kormány. Az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kabinet tervét, mert szerintük a Kata szélesebb elérhetősége növelni a kisvállalkozók munkalehetőségeit. A szövetség szerint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózás segítheti az egyéni vállalkozókat és a kézműveseket, valamint a gazdaság fehéredését is.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet késő délután is 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hidegfront érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 20 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
1: Itt a Rádió Moston pedig indul utolsó közös óránk, méghozzá a The Girl Next Door felvételével, és hozom már is a Szólszól Neked című dalt.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt a Kobra Starship és Szabi közös dala You Make Me Feel It a 91.2 rádió. Moston pontosan 4:05 van, én Horváth Szabi vagyok, és hát az országgyűlésen felmerült a kérdés, hogy mikor állítják vissza a katát. És ugye a következőket mondták, az adó nem ugye az elmúlt másfél évtized kevés sikertörténetének egyikeként említve felidézte, 100 000-ek választották a családtagokkal együtt 1,5 millió embernek megélhetést, vagy éppen kiegészítő keresetet biztosító katát, amely fénykorában a betervezetnél is több, mint egy 200 milliárd forint költségvetési bevételt hozott évente. Kármán András pénzügyminiszter jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adó nem széleskörű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Ugyanakkor az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Kármán András hangsúlyozta, hogy céljuk egyszerűbb és igazságosabbá tenni a kata rendszerét. Tehát az biztos, hogy 2026-ban így ebből a szempontból minden marad a régiben, aztán a többit pedig majd az évvége közeletével meglátjuk, és mi is szót fogunk ejteni róla itt a 91.2 rádió most bárhogyan is alakuljon. Megyünk tovább a jó zenékkel, Miles Smith hozza már is a Nice to Meet You-t.

0: 1992-ből hallottuk Annie Lennox dalát, ez volt a Walking on Broken Glass, itt a 91.2 rádió, moston pontosan 5:30 van, az utóbbi hetekben pedig ismét barna medvék megjelenését regisztrálták itt Magyarországon, ezért az Aggteleki Nemzeti Park figyelmeztetést tett közzé az érintett területeken közlekedők számára. A természetvédelmi szakemberek arra kérik a kirándulókat, hogy fokozott körültekintéssel járják majd az erdőket. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint május 31-én Szögliget és Bódvaszilas között erdős területen észleltek barna medvét. A megfigyelést pedig egy kiránduló tette, az állat a körülmények alapján feltehetően az éjszakai órákban tartózkodhatott a térségben. Június 1-én pedig újabb észlelés történt, ezúttal Égerszög külterületén, ahol az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának munkatársa látott medvét nem sokkal éjfél után. A szakemberek szerint nem zárható ki egyébként, hogy mindkét esetben ugyanaz az állat bukkant fel, de még a Hevesvár megyei tó partján is mászkált medve korábban. Az Aggteleki Nemzeti Park területén idén először május 9-én rögzített barna medvét egy vadkamera Égerszög közelében. Az állat vagy állatok jelenlegi mozgásáról nincs további információ, ezért pedig a hatóságok azt kérik, hogy az erdőben tartózkodók tartsák be a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlásokat, és mi is ugyanezt kérjük, ha éppen arra jártok. Egy rövid ajánlót követően pedig hozom a Coldplay és BTS közös dalt ide a rádió mostra, ez lesz a My Universe.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2!

Katy Perry slágere szólt itt a rádió mostan, ez volt a Lifetimes, pontosan 3:45 van, a Girls Aloud folytatja a sort a The Loving Kind-dal, hazai vizekről pedig itt lesz a New Level Empire Majkával, és hozzák az Újra úton című dalt, délután 5 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal, én pedig holnap 11 óráig búcsúzom, és maradjatok velünk

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalac kokházhoz szállítással. 70-170-87-75.
2: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Csütörtökön és pénteken rendezik meg a Katona Zenekari Fesztivált Kaposváron. Lépcsőházból szabadította ki vetési varjút a tűzoltók. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a Katonazenekari Fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Fizetősé vált a parkolás Balatonfenyves több részén a nyári szezon kezdetével. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-éig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Ma van az évfordulója annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott 40 éves súlyos megsemmisítő 6-0-ás vereséget szenvedett a mexikai világbajnokságon a Szovjetuniótól. A magyaroknak az volt az első csoportmeccsük azon a VB-n. A válogatottat előzőleg a világbajnoki győzelemre is esélyesnek tartották, így nagy meglepetés volt a vereség, főleg a nagy különbség miatt. A magyar csapat végül a csoportból sem jutott tovább. A válogatott azóta sem jutott ki VB-re, és meghatározó vereségnek tartják azt a fiaskót a magyar labdarúgás történelmében.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad a kellemes nyári idő sok napsütéssel. Csak átmeneti felhősödésre lehet számítani, esőtől pedig nem kell tartani ma. A hőmérséklet késő délután is 26 fok környékén alakul. Holnap viszont újabb hideg front érkezik, ami borús, esős időt hoz lehűléssel. Szerdán legfeljebb 20 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Képzeljétek el, hogy beléptek egy tárgyalóba, ahol ott áll egy asztal. Ennek az asztalnak az egyik végén asztal főn ül a főnök.
1: Te pedig a maradék helyekre leülhetsz, ha akarsz.
0: A többi szék üres, így van, és leülhetsz. A kérdés az, hogy hova ülsz?
1: Kettes, jobb ketteset. Bemegyek, nem ide a legszélére, nem is legközelebb hozzád.
0: Hanem középre.
1: Én mindenben az arany középutat szeretném választani, ha lehetne.
0: És ti, drága hallgatók, hova ülnétek? Közvetlenül a főnök mellé, középre, a harmadik helyre, vagy szembe a főnökkel?
1: Szembe semmiképp.
0: Ez érdekes. Én attól tenném függővé, hogy milyen viszonyban vagyok a főnökkel. A számomra egyik legkedvesebb megbízóm, akivel jó viszonyban vagyok, ő mellé lazán leülnék közvetlenül mellé.
1: Mi vagyok akkor?
0: Na, kérlek szépen, akkor a te.
1: Egy bunkó.
0: És, nem. Azok, akik a kettes széket választanák, mint te, azok szeretnek részesei lenni az eseményeknek, de közben szükségük van egy kis külső rálátásra is. Jellemző rátok az alkalmazkodó képesség, nem keresitek a konfliktust, ugyanakkor nem is akartok észrevétlenek lenni. Hm. Van benne valami?
1: Van.
0: Na, akik az egyes széket választanák, mint én. Tomakodó. Te nyalizó!
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvárkár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvárkár. Kár lenne kihagyni.
2: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat, Mentavill!
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 2-a, kedde 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Egyenruhás zenekarok pesdítik fel a hangulatot a belvárosban. Katona zenekari fesztivált rendeznek ezen a héten csütörtökön és pénteken Kaposváron. A kétnapos eseményen több katona zenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Két hetente tartottak előadásokat. Befejeződött a második fél éve az Egészséges Világunkért Matesz Szabad Egyetemnek. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson részt vettek. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A programsorozat a nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Varjú okozott riadalmat. Vetési varjú repült be egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden, amit végül a tűzoltók fogtak be. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során senki sem sérült meg. A jövőben másképp lehet leadni a bontási törmeléket. Változik a hulladék udvarokban az építési és bontási hulladékok leadásának rendje július 1-től. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Innovációs díja Vega termékért. A Finó Vega Jó Vega Gurt termékcsalád az év innovációja díjat nyert el a Trade Magazin által rendezett Innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Finó Food Kft. Fejlesztette, többek közt natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élőflórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik is szakmai elismerésben részesültek. Elnöki elismerést kapott a cukrászmester. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésében részesült Mihajlovics Róbert, a kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A szakember a szakképzésben végzett, több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Mihajlovics Róbert 40 éve oktatja a leendő cukrászokat, tanítványai pedig rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. A mester cukrász maga is több rangos elismerést szerzett pályafutása során, egyebek mellett olimpiai és világbajnoki bronzérmet is nyert cukrászművészet kategóriában. Vers kötete jelenik meg a Kodály tanárának. Jövő héten kedden mutatják be Rozsas Gábor a Köd magány című vers kötetét a Takács Gyula könyvtárban. Az eseményen a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos pedagógus első kötete kerül a közönség elé. Rozsas Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A kötet többek között Ripper Rónai József, Kass János, Gros Arnold, Gáspár András és Takács Gyula munkássága előtt tiszteleg, verseit pedig az életigenlés, a hit és a klasszikus értékek tisztelete hatja át. Nem maradnak egyedül a reumás betegek. Megalakult a Somogyi Reuma Klub a Kaposvári Kórházban. A kezdeményezés célja, hogy támogató közösséget teremtsen az izületi betegséggel élők számára, ahol a résztvevők megoszthatják tapasztalataikat és szakemberektől kaphatnak tanácsokat. Az első rendezvényen a reumatológiai betegségek jellemzőiről, a gyógytorna szerepéről, valamint a fájdalom lelki hátteréről is szó esett. A katonaságnál is volt nyílt nap. Gyereknap alkalmából múlt héten a Kaposvári laktanyában nyílt napot tartott a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatókat és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészlet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Már nem lehet mindenhol ingyen megállni Balatonfenyvesen. A nyári szezon kezdetével több részen is fizetőssé vált a parkolás Balatonfenyvesen. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-ig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Fiatalkorú gondozottal volt viszonya. Intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője, ezért vádat emeltek ellene. A lány ugyan már elmúlt 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, ha a fiatalkorú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. Nem tudta bevenni a kanyart ittasan. Egy részeg autós hétfőn a Balatonnál parkoló kocsikat tarolt le. A rendőrség beszámolója szerint a sofőr Balatonberényben kanyarodás közben vesztette el uralmát a kocsi irányítása felett, és neki ütközött két autónak, amik az út mellett álltak. A kocsi sofőrje megsérült a balesetben, és amikor a kiérkező rendőrök megszondáztatták, kiderült, hogy részeg volt. A 40 éves sofőr ellen ittas vezetés miatt eljárást indítottak.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenemaraton itt, most, Rádió Most.

0: szombaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Július 1-től megváltozik az építési és bontási hulladékok leadásának rendje a hulladékudvarokban. A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag igazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésében részesült Mihajlovics Róbert, a kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A szakember a szakképzésben végzett, több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Mihajlovics Róbert 40 éve oktatja a lendő cukrászokat, tanítványai pedig rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. Fizetősé vált a parkolás Balatonfenyves több részén a nyári szezon kezdetével. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-ig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Barna medvétészletek Borsodabaly-Zemplén megyében az Akteleki Nemzeti Park területén az elmúlt napokban. Az állatot vasárnap Szögliget és Bódvaszilas között, majd hétfőn Égerszög külterületén látták. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint nem kizárt, hogy ugyanarról a medvéről van szó. A szakemberek arra kérték a kirándulókat, hogy legyenek fokozottan óvatosak a térségben.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig 20-22 fok környékén alakul. Holnap viszont ismét borongós esős idő várható, több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

Rádió most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 26-a kedd, 20 óra van, üdvözlöm hallgatóinkat. Ez a Mutató közszolgálati interjú műsor. Én Keszthelyi Tibor vagyok. Mai összeállításunkban szó lesz a családfa kutatásról, a helyi káváriákról, a külföldi diaszpórák magyar identitásáról, és folytatjuk a helyi vállalkozások kedvenc rovatát is, ezúttal a szellemi vagyon auditáció témakörében. És már kezdünk is! Hangosítson! Jó néhány éve éli virágkorát a családfa kutatás. Sokan szeretnének őseik nyomába eredni, erre ma már nem csak a levéltárban van lehetőség. A családfa kutatásról a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy vármegyei levéltárának vezetőjét, tehát Polgár Tamást kérdezte kolléganőnk, Széki Éva.
2: Mindig változik ez a családkutatásos dolog olyan szempontból, hogy ezekkel az új technikákkal, mesterséges intelligencia, kézirat felismerés, egyre könnyebb lesz a kutatók dolga is. Év elején volt egy jó ismerősöm, aki nekiállt a családkutatásnak, és akkor ő már ezen a Family Search-ös oldalon is tovább vitte a kutatását, és a Family Search most már kész családfát is csinál azokból az adatokból, amelyeket már ők feldolgoztak, tehát ami már bekerült és át lett írva név, azokat megpróbálja korrelálni a kutatónak az adataihoz és az általa már megadott adatokhoz, úgyhogy ez nagy segítség, hogy nem kell átböngészni mindent, hanem valameddig már segít a program is, hogy eljussunk visszafele, úgyhogy ez nem olyan régen van, régi dolog. Sajnos most hogyha valaki felmegy a Family Search-re, azt tapasztalja, hogy nagyon sok állami anyakönyv tűnik el róla. Én ezt sajnálom, a somogyi kutatóknak annyi jó hírrel tudok szolgálni, hogy az adatbázisok online felületen, a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázis kezelőjén a somogyi állami anyakönyvek, születési házasság és halotti anyakönyvek kutatható része nagyjából felkerült, úgyhogy azt ott tudják majd nézni 1895. október 1-ig.
3: Azt, hogy most már online mindenki számára elérhetőek ezek a családfa kutatások, azt is jelenti egyben, hogy kevesebben mennek emiatt a levéltárba?
2: Igen, igazából kevesebb a kutatónk, így ami ki konkrét családkutatós témával érkezik. Van olyan eset, amikor tőlünk papíros anyakönyvet kap meg az illető. Sajnos itt az állami anyakönyveknél azért vannak hiátusok a feltett online felületen. Akkor be tud jönni a kutató, kitölti előtte online a kutatói adatlapját, és akkor egyeztet a levéltárral, kikéri az anyagot online, és akkor azt meg tudja nézni. De még mindig vannak olyan dolgok, például, hogy a levéltárba 1827-től 1895. szeptember végéig az egyházaknak a másodpéldány le kellett adni. És még mindig vannak olyan másodpéldányok, amik papírosok, és mi őrizzük, melyeknek az eredetije eltűnt. És az nem került föl az internetre, azt nem láthatja senki se, hanem csak nálunk itt a papíros példányok maradtak meg. Ehhez egyelőre be kell jönni kutatni az illetőnek. Hát reméljük lesz majd egyszer olyan, hogy ezeket a hiátusokat teljesen feltárják, hogyha az összes megyei levéltárnál ez megtörténik, azért ez egy hatalmas munka és dolog lesz, de itt Somogyba is tudnék mondani 4-5 települést, ahol az eredetikből hiányoznak olyan évfolyamok, amelyeket mi őrzünk itt papíros alapon.
3: Nagy általánosságban mit lehet mondani, meddig tudnak visszamenni az iratokba, a levéltárokban?
2: Hogyha anyakönyvekre gondolunk, az kicsit változó. Itt Somogy vármegye esetében így az 1730-as évekig nagyjából, de vannak olyan vármegyék, amelyeket nem érintett itt a török hódoltsági időszak. Sopronban például még egy évszázaddal korábban az 1630-as évektől már van anyakönyv, de hát ugye Magyarországon azért itt a családok jöttek, mentek, vándoroltak, határon túli migráció is volt, úgyhogy nagyon kevés az olyan család szerintem, akiknek nincs nincs olyan ága, hogy mondjuk más vármegyébe kell keresni. Én is csináltam azért olyan családkutatást, hogy így a 18. század közepéig egy faluba így végig tudtam vezetni a dolgot, hogyha csak így a baráti körbe a nevekre, családnevekre gondolunk, hogy mennyi idegen nevű van, akár szlovák, erdélyi, németes név. Nem hiszem, hogy kevés olyan családkutatás van, ami mondjuk egy megyében lezárul.
3: És hogyha összességében nézzük, akkor melyik az akkor, vagy melyik az az év, ami a legrégebbi dokumentum, ami a levéltárban van?
2: Most nálunk 1232-es oklevél, ami a legrégebbi irat, amit mi őrzünk.
3: Ez milyen állapotban van?
2: Ez egy hártya oklevél, akkor még nem papíralapú volt a dolog, bár a papíralapú oklevelek is akkor egy tartós minőségbe készültek, hogy így mondjam. Egy hártya oklevél, úgyhogy ez egy kisméretű birtokadományozós oklevél. A pécsváradi hiteles hely adta ki, ez egy nagyon szép és szép írással is van, viszonylag nagy betűkkel, úgyhogy ez egy nagyon jó. Ezeket az okleveleket, meg a régi papíralapú kiadmányokat annyira nem veszélyezteti ez a savasodás, de az olyan iratok, amik például a tanácsi időszakban készültek, vagy az 1920-as, 30-as években, és cellulóz alapú papírra került rá az információ, ezeknél fennáll a veszély, hogy egyszer majd annyira rossz állapotú lesz a papír, az irat, hogy nem lehet majd használni.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kálváriánk tovább folytatódik itt a Mutatóban, mármint Kaposváré, illetve az egyes város részeké. Rutinos hallgatóink már tudják ebből, most a helytörténeti rovatunk következik Rót Balázsi Hunorral.
2: Legutóbbi adásunkban Májerné Bocska Ágnes kaposvári idegenvezetővel a Toponári Kálváriát ismertük meg, és egy kicsit azért csepegtettünk Toponár múltjából is, és abban maradtunk, hogy mivel nekünk kettő kálváriánk is van, most megérkezünk a második helyszínre, a Donnerben van. Legutóbb ugye azt is megbeszéltük, hogy a kálvária kifejezés mit akar, úgyhogy ezt most már nem kell elmondanunk, honnan indul a kaposvári kálvária, jobban mondva a donneri kálvária sztoria.
3: Kicsit korábban indul, mint a toponárié, csak taktikai, vagy nem is tudom, okokból beszéltünk arról, hogy a Donnert későbbre hagyjuk, mert utána megyünk egy kicsit a Dombokra, meg megyünk egy kicsit majd a Róma-hegyre, és szerettünk volna ezen a területen maradni. Tehát időben korábban vagyunk, mint a toponári kálvária, akkor ezt azért tisztázzuk, jó? De nem tudjuk pontosan, hogy mikor emeltek a városban az első kálváriát, viszont dr. Hos József egyháztörténészünk arra utal, hogy az 1700-as évek végén állíthatták, mert hogy 1807-ben már írnak a létezéséről. Ez a Donnerben volt, konkrétan a mai Zrínyi és a Bartók Béla utca kereszteződése mögötti dombon, tehát nem pont ott, ahol a mostani.
2: Tehát nem ott, ahol bekanyarodunk a Bartók Béla utcában.
3: Tehát a kereszteződése mögötti dombon állt, akkoriban még csak a kálvária volt meg, tehát kápolna nem tartozott hozzá, amikor az első kálváriáról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy ezt az elsőt, amikor megépítették, ezt két alkalommal kellett javítani. Mindegyik mindig javításra szorul időközben. Az egyik az 1800-as évek elején, a 10-es években, a másik pedig a 70-es években történt ez a felújítás.
2: Én azért csak leakadtam egy picit itt a Zrínyi utca és a Bartók Béla utca közötti szakaszon. Ez ugye ott van a víztoronynál, ami fent van a Donnerben. Úgy fogalmaztál, hogy a szakasz mögötti dombon. Milyen dombon?
3: Ott állt egy domb.
2: Mert azt kérde, igen. Tehát, igen, hogy ott annál állt. Magasabb pont már nincs emlékeim szerint.
3: Igen, nagyon jó a kérdés, mert ott állt egykor egy domb. Erre építették ezt a kálváriát. Na de ezt a dombot elkezdték az 1870-es években elhordani onnan az emberek. Méghozzá azért kezdték el elhordani, mert a Duna-Dráva vasút építése megkezdődött. Aha. Szükséges volt a földre, úgyhogy honnan hordták el, a közeli dombról hordták az építkezéshez. Ezáltal a kálvária életveszélyessé vált, mert kihúzták alóla a talajt, szó szerint. Igen. Odáig fajult a dolog, hogy a város konkrétan megtiltotta a lakosságnak, hogy használja ezt a kálváriát, szó szerint ezért, mert életveszélyessé vált, úgyhogy nem volt más választás, jött Újvári Ferenc plébánosunk, aki a nagy templomhoz köthető, és ő volt az, aki elhatározta, hogy a régi helyet mindenképpen egy újat kell építeni, és ez idővel meg is történt.
2: De ezt már egy olyan helyre tegyük, ahol nem fogják elhordani a földet alóla.
3: Így van, így van. Nyilván a város az megint segített ebben, mert a város is úgy érezte, hogy megérett a helyzet egy új kálvária megépítésére, úgyhogy a város ajándékozta a területet. Most a jelenlegi helyszínéről beszélünk, tehát oda került, ahol jelenleg is van. Ez a mai Kálvári utca keleti oldalára került, az egykori lövöldéről beszélünk, és annak azt a területet ajándékozta a város. Igazából a város részéről ez egy gesztus volt, mert a város egy kicsit kárpótolni akarta a plébániát, azért, mert közlekedési okból lebontották az Anna kápolnát. Ugye az Anna kápolna volt a jelenlegi kodályiskola helyén, ezt lebontották, és utána kerül az Anna kápolna a keleti temetőbe, de erről is beszélhetünk egy alkalommal, mert ennek is nagyon érdekes a története.
2: Hát ugye ezt beszéltük, hogy majd a temetőknél egyszer sokat fogunk időzni.
3: De még a temetőkhöz se jutottunk
2: el. Nem, úgyhogy majd mindennek eljön az ideje. Szóval akkor megvan a telek, és mi a következő lépés?
3: Megint itt van Újvári plébános, akinek kiváló üzleti érzéke van, mert ő az, aki összekalapozza mindig a pénzt. Hát most is ez volt a dolga, hogy a pénzt azt megszerezze, előteremtse az anyagiakat. A régi kálvária területét eladja. Eladja a lövölde felesleges részét, ahova nem akarnak építkezni. Tehát gazdálkodik vele. Eladja az elbontott Szent Anna kápolna harangját is, tehát mindenből pénzt pénzt csinál, amiből csak lehet, és felhasználja a bontott kápolnáknak a megmaradt tégláit, cserepeket, mindent, ami használható belőle. Úgyhogy mindent egybevetve, ezzel együtt, mindezekkel együtt meg tudja építetni az új kálváriát, és annak a dombján már feltámadási kápolnát is épített. Tehát ugyanazt látjuk, mint napjainkban. Nagyon-nagyon fontos, hogy a stációk költségét maguk a hívek adták össze, úgy, ahogy ez lenni szokott.
2: Így egyszerű dolognak tűnik, hogy elkészítették a kálváriát, oké, de ez milyen tervezést, vagy milyen előkészületeket igényelt?
3: Hát ez nagyon komoly tervezést igényelt. Bereck Sándor volt a városi főmérnökünk ebben az időben, ő készítette a terveket, aztán Gáspár Gyula kaposvári építőmester építette, tehát konkrétan most 1892-93-ban vagyunk, és ekkor megtervezik, megépül a kőfal bekerített kálvária és kápolna a Donnerben. No, tehát elkészült, és 1893-ban pontosan Péter Pál ünnepén szentelik fel, méghozzá ez is nagyon érdekes, hogy egy Auerbach Pál nevű segesdi ferences házfőnök volt az, aki ezt megteszi, és a felszentelés ünnepén újvári apát vezetésével vonult ki a nép, a nagy templomból vonulnak a kálváriára, és ott mondanak egy misét.
2: Felemelő lehetett.
3: Igen. A kálváriát azt nem használták nagyon sokáig, 1923-ig nem használták mindennapi misézésre, tehát ez fontos. Így pontosan emiatt például rendkívül szerény volt a felszerelése, sokáig nem is tatarozták. Jó, hát ennek az volt az oka, hogy a fenntartására szánt alap az elveszett, ugye ott volt az első világháborús pénzromlás abban az időben, ugye ez volt az oka. A 20. század elején pedig parkosították, fákkal ültették be az udvart, a 20. század közepén a város kerítést csináltatott, plusz a kápolnához kívülre egy kis sekrestjét, belőle pedig kórust építettek.
2: Azért azóta eltelt néhány évtized, említetted, hogy a kápolnát azért akkoriban nem tudták úgy gondozni, ahogy kellett volna, vagy ahogy szerették volna, de így az elmúlt évtizedek alatt mi történt a kálváriával, a kápolnával, tartozik-e a történetihez valami említésre méltó?
3: Igen, említettem, hogy nagyon sokáig nem használták, 1923-ig nem használták. Rögtön, amikor használatba veszik a 20-as évek végén, tehát 100 évvel ezelőtt vagyunk még, akkor már az egyházközség kénytelen volt felújításokat végezni. Erre maga az egyházközség teremtette elő a forrást, tehát a hívek adományoztak az egyházközség saját pénztárából, aztán a donnervárosiak például színi előadásokat rendeztek, és az abból befolyt bevételt is a kálvária és a kápolna felújítására és a berendezésére fordították, hogy minden ment a felújításra, kifestették a kápolnát, használhatóvá tették, kórust építettek, csigalépcsőt építettek a kápolnához. Ez volt az első nagy felújítás, és hát nyilván 1980-as évekbe jutunk el megint oda, meg az ezredfordulón jutunk el megint oda, hogy szükség van egy komolyabb felújításra is, úgyhogy ma teljes pompájában láthatjuk az egytornyos, eklektikus stílusú gyönyörű kis kápolnát. Azt is tudjuk, hogy két harang lakik a toronyban, az egyik egy nagy, egy egymázsás nagy harang, mellette pedig van egy kisebb, egy mindössze 60 kilós.
2: Hogyha kíváncsiak a kedves hallgatók, nyugodtan el lehet menni egy szentmisére, és meg lehet majd nézni. Köszönöm szépen, kedves
3: Köszönöm
2: Ági!
3: Köszönöm szépen!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjú sorozatunkat Margitai Gáborral, aki a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója. Legutóbb addig a szomorú tényig jutott a beszélgetés, hogy a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségei apránként, de elfogynak, és elveszítik magyar gyökereiket. Azonban van pozitív példa is, hogy hol? Erről Szekeres Marnó Alán kérdezte a kutatót.
2: Ami pozitív, az egy nagyon messzire és sikos terepre vezető történet, ez a magyarábok története. Nagyon-nagyon bonyolult a sztori, a lényeg az, hogy Egyiptomban él egy olyan törzs, egy abszolút törzs Núbia területén, amelyik azt vallja, hogy 1517-ben őket oda letették a Nílusnak arra területére, 1000 kilométerre délre Kairótól, magyar katonák voltak, helyőrség, és ott felejtették őket, mint egy rejtő regény, és aztán elkezdtek elegyedni ott a núbiai menyecskékkel, és családot alap, stb. De ők a mai napig tudják, vagy úgy tudják, és most itt az igazságértékelnek szerintem kevésbé érdekes, hogy magyar eredetűek. Ibrahimmel magyar, magyar Ábrahám volt az ősapa, vagy ennek a helyőrségnek a parancsnoka, és az ő katonáit szépen megtartották 500 év után is az identitásukat. És attól magyarábok ők, hogy ehhez a legendához, vagy ehhez a történethez ragaszkodnak. Ezt még senki nem tudta érdemben megvizsgálni. Almási László az úgynevezett angol beteg volt, aki felfedezte őket a két világháború között, és azért azt gondolom, hogy amikor az identitás ilyen közösségteremtő erejű, akkor az egy fantasztikus dolog.
3: Ha mondjuk szomorú demográfiai tényeket nem nézünk, mi az a pont, ahonnan már nincs visszafordulás, és ahol egy identitás szerte foszlik és szétesik teljesen?
2: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert van példa arra, hogy Mészorvány településen, faluban, mondjuk ahol 4-5 magyar él, ott megjelenik egy remek lelkész, egy lelkipásztor, aki mondjuk a 6-ból 12 magyart csinál már, mint olyan értelemben, hogy toboroz a gyülekezetbe, és akik billegő identitásúak voltak, visszatérnek a saját identitásukhoz és az anyanyelvükhöz. Tehát ott a 12 ember az már gyakorlatilag 200%-os, nem voltam jó matematikából, fejlődés. Tehát ez az egy óriási fejlődés, és ez egy kemény mag, mondhatjuk így. Valahol egy nagyvárosban, mondjuk ha mondjuk Gyulafehérvárt néz, ott van 1000 magyar, és hát ott az a magyar jelenlét az épületeken kívül, meg a kultúrán, mármint a kultúrás emlékeken kívül nem nagyon látszik meg. De hogy ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy mikor éri el az önfeladás azt a határt, amikor már visszafordíthatatlan. Ugye erre mondják a lelkipásztorok, hogy van egy teológiai magyarázat erre, vagy egy teológiai érv, tehát hogy isteni csodák is történhetnek.
3: Na most a történelmi emlékezet inkább megerősít, vagy inkább bezár, és kérdezem ezt azért, mert ha itt már az önfeladásról szó esett, nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy amiért mi például itt Magyarországon az elmúlt években is, évtizedekben is törekedtünk arra, hogy megőrizzük a hagyományokat, a szokásokat, ezzel szemben azt látjuk, hogy kívül ezeket idejét múlt elveknek, gondolatoknak állítják be, magyarul olyan, mintha mi kezdenénk beszorulni egy ilyen rezervátumba, ahol ott élnek a magyarok, akik úgy gondolják, hogy, de egyébként a világ pedig elmegy körülöttük. Mi innen persze azt látjuk, hogy oké, de ott mintha az identitása, a saját történetükhöz való ragaszkodás, a kincseikhez való ragaszkodás, azt tűnt volna el, és azt adták volna föl. Mi ennek a köztes jó megélési lehetősége, hogy ne azt érezzem, hogy be vagyunk zárva, de mégis merítsek abból a kincsből, amik mi vagyunk.
2: Van egy mondás, hogy a történelmet a győztesek írják, de ők is felejtik el. És ez nagyon jellemző, tehát amit ön is mondott, a Fantomfájdalom című új könyvemben megidézek egy érdekes összehasonlítást. Van a Légió című lengyel film, amelyik a napóleoni hadseregben szolgáló lengyelekről szólt, és van a Lovas hadsereg, vagy Könnyű lovasok támadása, most nem jut eszembe pontosan a film, egy angol film. Ugye az egyik hősként mutatja be a lengyeleket, a másik pedig egy ilyen nagyon kétértelmű, mert az angolok ugye győztesek voltak, de számukra már nem olyan fontosak ezek a mitoszok, ezek a történetek. És azt se feledjük el, hogy soha az életben nem fogják a nyugat-európaiak levetkezni azt a belső félelmet, amit a magyarság megjelenése okozott ezelőtt mondjuk 1000 évvel, vagy ki hogy tartja. Lényeg az, hogy ugye a kalandozások kora az beleégett a kollektív tudatába és tudattalannyába is a nyugati embereknek. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz ebből az elszigeteltségből kitörni. Ugyanakkor meg nem hiszem, hogy ez föltétlenül fontos szempont. Tehát Nyilván a kommunikációban igen, nyugati emberekkel, európai emberekkel, de azt gondolom, hogyha nem ragaszkodunk a saját történeteinkhez, akkor nincs identitás sem.
3: És a mai politika az mennyire épít ezekre a történelmi tapasztalatokra?
2: Hát, hogy most mit értünk mai politikán, az éppen
3: mondjuk
2: mai...
3: Mondjuk úgy, hogy a két nappal ezelőtti.
2: A két nappal ezelőtti. Ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani. Tehát a jövőről kellene beszélni, a múltról, meg a múltról, a jövőt a múlttal összevetve. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt 16 évben pozitív irányba az emlékezett politikában és az identitás politikában, és én nagyon bízom abban, hogy ezt nem fogják leamortizálni, nem fogják elpusztítani, mert azért nem állunk olyan jól, sem identitás, sem emlékezeti tudatban, hogy volna mit vesztenünk ebből.
3: Hát már pedig most, amit érzik el az ember, hogy a trendiség egészen döbbenetes felszínességet is takar, amiben tulajdonképpen minden történelmi tapasztalat, minden hagyomány, minden helyzetfelismerés, mintha szerte foszlana, és élünk a jelennek, élünk a divatnak, élünk a multi világ mámorában, a globális networkök elénk pakolt termékeivel, és hát akkor egy egészen aktuális kérdés ennek kapcsán, egy választás az az identitás dolgában, az identitás keresésben, megőrzésben, megerősítésben milyen jelentőséggel bírhat pro és kontra?
2: Nem vagyok politikai elemző, tehát nem ismerném ennek az ódiumát vállalni, de az biztos, hogy egy választás mindig identitások harca is. És az, hogyha most bizonyos közösségek veszélyeztetetnek érzik az identitásukat innentől fogva, mert úgy gondolják, hogy be fog törni mindaz, amit eddig sikerült elhárítani, akkor ez nyilván megerősíti a közösséget. Ez viszont bezárkózás. Tehát mindenképpen egy ilyen erődítmény lelkületet fog jelenteni. Ez nem biztos, hogy egészséges és jó. Tehát a magyar társadalomnak ez a nem tudom, hogy mi volt az Urál déli előterében még a jóval a honfoglalás előtt, de hogy ez egy sok évszázados hagyományunk, sajnos ez a megosztottság, és biztos, hogy modernitás és hagyomány kérdésében is ez a fajta megosztottság mindig is visszahúzta ezt az országot.
3: Nem a megosztottságot akarom erősíteni azzal, ha fölteszem a kérdést, hogy a falusi, a vidéki lét és a városi lét között kimondottan az identitás megőrzés szempontjából lát-e különbséget.
2: Nehéz mondani, nehéz ezt megmondani. Én nem budapesti vagyok, újpesti, az egy peremkerület, de 15 éve kiköltöztünk falura. Részben azzal, ha nem is idealizmussal, hogy ott mondjuk az emberek jobban gondolkodnak a hagyományokról, ez nem feltétlen igaz. Tehát a Kádárkor azért olyan pusztítást végzett a fejekben, a paraszti fejekben is, hogy a parasság az nagyjából eltűnt, nem nagyjából, az eltűnt, és helyébe lépett az agrárproletariátus, tehát a proliság, csak ennek egy agrár változata. És aki falun él, az sokszor ezzel kell, hogy együtt éljen. Mi nagyon sokat jártunk még, és elcsíptük a végét Erdélyben is annak a hagyományos világnak, a gyimesi csángóknál, amely már eltűnt, nyomtalanul el. Hát nem nyomtalanul, de eltűnt. És beszéltünk olyan öregekkel, akik olyan öregek által nevelődtek, akik tényleg a nagyon-nagyon hagyományos világból táplálkoztak, és azért volt egyfajta tapintat, egy közösségi tudás, egy közösségi érzékenység. Nyilván falu közösség is függ, de sokkal jobban elmosodott a városi, az urbánus, és olyan, hogy népi, olyan már nem nagyon van. A falusi lét közötti különbség szerintem nagyon elmosodott már.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytassuk onnan, ahol a múltkor abba hagytuk, azaz a dokumentálásnál. Hát feltételezem, hogy az azért nem elég, sem egy szabadalomhoz, sem pedig a szellemi termékemnek a lajstroma vételéhez, hogy én fogok egy üres lapot, aztán elkezdem felfirkantani rá, hogy ez az én ötletem, ezt én így csinálom, vagy?
2: Alapvetően nem rossz kezdet. Tehát el lehet így indulni, de ott is minden elemnél meg kell vizsgálni ezt a négy kérdést. Megfelelően van-e dokumentálva, rendelkezik-e vele a vállalkozás úgy, hogy szabadon élvezhesse a hasznait. A harmadik az a költség, hogy rendelkezik-e bekerülési költséggel. Hát nem tudjuk, hogy mennyibe került, akkor hogy került hozzánk. Tehát ugye azt is vizsgálni kell. És a negyedik, hogy jövőbeni haszna van-e, belső megtérülés vagy külső megtérülés formájában. És a dokumentáció esetében a vállalkozás számára az már egy nagy lépés, ha föllistáznak egy ilyet. Hogy aztán ezt a due diligence vizsgálatot valaki elvégzi, vagy megkér egy külső tanácsadót, akkor az már az ő dolga, de természetesen meg kell vizsgálni.
3: Beszéljünk a bekerülési költségről akkor. Lehet bekerülési költsége az adott szellemi tulajdonnak? És mi a helyzet akkor, amikor az én saját vállalkozásomban a nekem dolgozó, teszem fel, informatikusok fejlesztettek ki egy szoftvert, ami egyedi, és csak mi használjuk. Ott is van bekerülési költség, hiszen külön nem áldoztam rá pénzt.
2: Általában ez első kérdésem, hogy ez csak a miénk, és csak nekünk jó. Hát ilyenkor több dolog is van, a bekerülési költséget kérdezted. A bekerülési költséget azt meg tudjuk állapítani, mert te került, nem? Tehát nem ingyen fejlesztették, kifizette a fizetést a vállalkozás, tehát ezeknek a dolgozóknak a fizetése volt a bekerülési költség. Sőt, azt tudom mondani, hogy a magyar számviteli törvény rendkívül rugalmas és nyitott ebben a dologban. Minden olyan tétel bekerülési költségnek számít, ami a szellemi eszközzel közvetlenül kapcsolatba hozható. Ebben nem csak a munkabérek számítanak, hanem mondjuk az értékesítési költségek és a konferencia részvételek, vagy egyebek. Amik...
1: A működési költség például?
2: Az nem közvetlenül hozható kapcsolatban, ugye attól még az iroda van. Ezzel nem is szoktunk foglalkozni.
1: Folytassuk konkrét példákkal, miközben azokból a cégekből, akikkel te már korábban dolgoztál. Olyan példákat szeretnék tőled kérni, amelyek azt bizonyítják, hogy egy cég, aki felbecsülte úgymond a szellemi értékét, milyen olyan kategóriák vannak, amire mondjuk ők nem is gondoltak?
2: 90%-ban a know-how az, amire nem gondolják, hogy az létezik. A know-how elég bonyolult megfogalmazás első körben, másodkörben meg nem. A know-how az ugye azt jelenti, hogy van egy olyan komplex tudás, ami összerakható, értelmezhető és egységként kezelhető, és én azt szoktam mondani, hogy akkor tudjuk ezt egy egységnek kezelni, hogyha elképzeljük, hogy ezt a know-how-t mi kivesszük a cégből, és oda tesszük valakinek, és az képes azzal jövedelmet termelni. Az a része a know-how-nak. Ha ebben mi lehet? Ebben lehet egy szoftver, ebben lehet folyamatleírás, lehet szabályzat, lehet egy árlista, lehet benne akár még vevőlista is, tehát minden, ami ahhoz kell, hogyha azt onnan kivesszük a cégből, és egy egységként valahova áthelyezzük, ott működőképes lesz, és jövedelmet termel. Tehát a know-how ezt jelenti. Ezt természetesen így egységében titokban kell tartanunk, mert különben könnyen lemásolható. És ez a legtöbb. A legnagyobb meglepetés általában akkor jön, amikor kiderül, hogy a know-how-ban van oktatási anyag is. És például ezt az oktatást ki lehet venni a know-how-ból, vagy a cég működéséből ki lehet venni, mert mások is érdekesnek találhatják, és egy webes, ugye a webben ma már nagyon könnyű webinárium rendszert indítani. Elindít egy webinárium rendszert valaki, és az eladja azt a tudást, amit az oktatásba bele tesz. Ez az egyik ilyen hasznosítási mód, a másik ilyen hasznosítási mód, amikor valaki elkezd azon gondolkodni, hogy a know-how felhasználásával egy másik vállalkozást alapít, vagy leányvállalatot, vagy új telephelyet, vagy franchise-t. Ugye a franchise-ban nem kell olyan nagy dologra gondolni, mint egy Kentucky Fried Chicken, vagy egy McDonald's, vagy valami hasonló. Magyarországon is elég jó franchise-ok működnek, és magyar franchise-ok is sikeresek, aminek egyetlen egy lényege van, hogy jól és pontosan legyen megírva az, amit a franchise-ba átadunk, tudjuk, hogy mit adunk át a franchise-ba, és amellett pedig tartsunk egyfajta közvetlen kapcsolatot, tehát legyen egy olyan szál a franchise-hoz, amit ha elvágnánk, akkor nem működne tovább a franchise-i, tehát a bérletbe vevő, aki a bérletbe veszi a tudásunkat, annak nem működne tovább a vállalkozása. Ebben mind a ketten világosnak kell lenni.
1: Erre tudnál példát mondani? Hogy konkrétan miben nem tudna tovább működni a jövőben?
2: Ez ettől függ, hogy milyen a franchise, tehát magában a franchise-ban.
1: Például nem fér hozzá a központi adatbázishoz?
2: Így van. Tehát van egy olyan szál, amivel erős kontroll gyakorlunk a tudásunk felett, amit átadtunk a franchise-ba. És ugye a franchise-ban majdnem mindent odaadunk, de nem mindent. Lehet, hogy a marketing közös, lehet, hogy a beszerzés közös, vagy egy adatbázis közös, vagy akár több ilyen közös dolog is van, vagy mondjuk a Prézli a Kentucky Fried Chickenben, amit nem adnak oda.
1: Például maga a recept.
2: Hát igen. Tehát van egy csomó olyan dolog, amit nem adnak oda. Lehet egy másik megoldás is, ha mondjuk egy közös vállalkozást hozunk létre, akkor ugye benne vagyunk a vállalkozásban, nagyon tudjuk kontrollálni, de már majdnem mindent odaadtunk, illetve hát igazából mindent. És ennek a legmagasabb szintje, amikor még nagyon erős a kontrollunk, de és minden tudást átadtunk, amikor spin-offot csinálunk, kipörgetjük azt a tevékenységet a vállalkozásunkból, és csak azt a tevékenységre alapítunk egy új vállalkozást. Az is lehet joint venture, vagy akármilyen, de lehet akármilyen. És akkor ennek még egy másik dimenzióban van még vagy 11 másik verziója, tehát mi 14 hasznosítási módot ismerünk arra, hogy a szellemi vagyonunkat hogyan tudjuk a vállalkozáson kívül hasznosítani. Az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a vállalkozás hogy rendelkezik ezekkel a tulajdonokkal. Arról írtam is egyet.
1: Az volt a felvetés, ugye, hogy én értékesíteni akarom a cégemet, éppen ezért felmérem annak szellemi értékét. Számít egyébként, hogy mivel foglalkozik az adott vállalkozásom? Tehát van különbség az amúgy különböző típusú KKV között, értéke között, szellemi értéke között?
2: Igazából nincs. Tehát ha van egy társas vállalkozása az embernek, mert azért alapvetően a társas vállalkozásokról beszélünk, a társas vállalkozásban teljesen mindegy, hogy mit csinál az a cég. Mindegyik társas vállalkozásnak van olyan szellemi vagyona, amit ha beteszünk a cégbe, akkor az megmutatja a cég valódi értékét. Ugyanis lehet, hogy mondjuk a cég forgalma több milliárdos, de maga a haszon az nem feltétlen. A szellemi vagyon hozza a hasznot. Az adja a hozzáadott értéket, és az hozza a hasznot. Ha ez a szellemi vagyon benne van a vállalkozásban, az immateriális javak soron, és meg lehet nézni, hogy a mai magyar vállalkozásoknak, és egyébként nem kell ebben nagyon ilyen önostorozók lennünk, mert gyakorlatilag a posztkommunista országokban ez nincs benne a vállalkozási tudatosságban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon Európában sem, tehát Olaszországban, Angliában vannak még esetleg munkáink, és ott sem. Tehát ott is csak nagyjából értik, egy-két vállalkozás érti, hogy mi ez, de a szellemi vagyon így kifejezetten a kis és közép vállalkozási létekben nem tudatos. Kifejezetten.
1: János, köszönöm szépen az infókat. Legközelebb innen folytatjuk.
4: Eddig tartott, véget ért a mutató, a következő pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az infokukac@radiomos.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Most búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Keszthely Tibort hallották. Viszont hallásra, további jó rádiózást kívánok.
0: Ez volt a mutató. Készült a Média Tanács támogatása.

0: Ka-ching! Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Egyenruhás zenekarok pezsdítik fel a hangulatot a belvárosban. Katona zenekari fesztivált rendeznek ezen a héten csütörtökön és pénteken Kaposváron. A kétnapos eseményen több katona zenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitó koncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Két hetente tartottak előadásokat. Befejeződött a második fél éve az Egészséges Világunkért Mate Szabad Egyetemnek. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson részt vettek. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A programsorozat a nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Varjú okozott riadalmat. Vetési varjú repült be egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden, amit végül a tűzoltók fogtak be. A katasztrófa védelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során senki sem sérült meg. A jövőben másképp lehet leadni a bontási törmeléket. Változik a hulladékudvarokban az építési és bontási hulladékok leadásának rendje július 1-től. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közlése szerint a jövőben a lakosság kilogramonként 36 forintért adhatja le az építési-bontási hulladékot. A változtatás célja a visszaélések visszaszorítása és a rendszer fenntarthatóságának biztosítása. A leadás magánszemélyek számára továbbra is kizárólag személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával lesz lehetséges. Innovációs díj a Vega termékért. A Finó Vega Jó Vega Gurt termékcsalád az év innovációja díjat nyert el a Trade magazin által rendezett Innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Finó Food Kft. Fejlesztette többek közt natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élőflórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik is szakmai elismerésben részesültek. Vers kötete jelenik meg a Kodály tanárának. Jövő héten kedden mutatják be Rozsas Gábor a Köd magány című verskötetét a Takács Gyula könyvtárban. Az eseményen a csaknem 4 évtizede a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában tanító magyar szakos pedagógus első kötete kerül a közönség elé. Rozsas Gábor versei korábban országos irodalmi folyóiratokban jelentek meg. A kötet többek között Ripper Róna József, Kas János, Gros Arnold, Gáspár András és Takács Gyula munkássága előtt tiszteleg, verseit pedig az életigenlés, a hit és a klasszikus értékek tisztelete hatja át. A katonaságnál is volt nyílt nap. Gyereknap alkalmából múlt héten a kaposvári laktanyában nyílt napot tartott a Magyar Honvédség Láner György második ellátó ezrede. A programon a látogatók megismerhették a katonák mindennapjait, valamint a különféle katonai és műszaki eszközöket. A résztvevők fegyverzett technikai bemutatókat és technikai kiállításokat láthattak, emellett rendőrségi és tűzoltó eszközöket is kipróbálhattak. A családokat akadálypálya, lézerpuskalövészlet, kézműves foglalkozások és egyéb szórakoztató programok várták. Nem tudta bevenni a kanyart ittasan. Egy részeg autós hétfőn a Balatonnál parkoló kocsikat tarolt le. A rendőrség beszámolója szerint a sofőr Balatonberényben a kanyarodás közben vesztette el uralmát a kocsi irányítása felett, és nekiütközött két autónak, amik az út mellett álltak. A kocsi sofőrje megsérült a balesetben, és amikor a kiérkező rendőrök megszondáztatták, kiderült, hogy részeg volt. A 40 éves sofőr ellen ittas vezetés miatt eljárást indítottak. Fiatalkorú gondozottal volt viszonya. Intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője, ezért vádat emeltek ellene. A lány ugyan már elmúlt 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, ha a fiatalkorú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. Már nem lehet mindenhol ingyen megállni Balatonfenyvesen. A nyári szezon kezdetével több részen is fizetőssé vált a parkolás Balatonfenyvesen. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-ig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. Elnöki elismerést kapott a cukrászmester. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésében részesült Mihajlovics Róbert, a kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A szakember a szakképzésben végzett, több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Mihajlovics Róbert 40 éve oktatja a leendő cukrászokat, tanítványai pedig rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. A mester cukrász maga is több rangos elismerést szerzett pályafutása során, egyebek mellett olimpiai és világbajnoki bronzérmet is nyert cukrászművészet kategóriában.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a hőmérséklet pedig 20-22 fok környékén alakul. Holnap viszont ismét borongós esős idő várható, több hullámban számíthatunk záporra a zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a katonazenekari fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Az év innovációja díjat nyert el a Fino Vegajo Vegagurt termékcsalád a Trade magazin által rendezett Innovációk napján. A növényi alapú joghurt alternatívát a Fino Food Kft. Fejlesztette, többek között natur és gyümölcsös ízekben. A zsűri az innovatív, fogyasztói igényekre reagáló fejlesztéseket díjazta, kiemelve a termék probiotikus, élő flórás összetételét és hozzáadott kálcium tartalmát. A vállalat közlése szerint a Vegagurt a fenntarthatóság és az egészségtudatos táplálkozás jegyében készült, és már korábbi fejlesztéseik és szakmai elismerésekben részesültek. Parkoló kocsikat tarolt egy részeg autós hétfőn a Balatonnál. A rendőrség beszámolója szerint a sofőr Balatonberényben kanyarodás közben vesztette el uralmát a kocsi irányítása felett, és neki ütközött két autónak, amik az út mellett álltak. A kocsi sofőrje megsérült a balesetben, és amikor a kiérkező rendőrök megszondáztatták, kiderült, hogy részeg volt. A 40 éves sofőr ellen ittas vezetés miatt eljárást indítottak. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. A székesfehérvári kórház közlése szerint a férfit intenzív osztályon kezelik, súlyos belső, valamint végtag és medence sérüléssel. Székesfehérváron hétfőn egy bontás alatt álló, 4 emeletes ipari épület omlott össze, és a romok alá szorult a férfi. A munkás kiszabadításán több órán keresztül dolgoztak, és a mentés közben, illetve azt követően is újra kellett éleszteni a férfi. Több mint 500 kg kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából banán szállítmányok közé rejtett kábítószer Németországon keresztül érkezett Magyarországra, a becsült fekete piaci értéke pedig mintegy 15 milliárd forint. A hatóságok a csepeli kikötőben több ezer banános dobozt vizsgáltak át, és így találták meg a kokaint. A magyar, német, cseh és szlovák hatóságok közösen dolgoztak az ügy felderítésén, és a nyomozás jelenleg is tart. 2027-től visszaállíthatja a Kata kiterjesztett alkalmazását a kormány. Az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kabinet tervét, mert szerintük a Kata szélesebb elérhetősége növelni a kisvállalkozók munkalehetőségeit. A szövetség szerint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózás segítheti az egyéni vállalkozókat és a kézműveseket, valamint a gazdaság fehéredését is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: leszek. Neked, de a titkod nem lesz.
1: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezárult az Egészséges Világunkért Mate Szabad Egyetem második fél éve. A program sorozat záró eseményén összesen 92 hallgató vehette át tanúsítványát, azok, akik legalább 4 előadáson vettek részt. A fél év során 7 alkalommal összesen 13 előadást tartottak az egészségtudatosság és a közösségi élet témakörében. Az utolsó előadás vendége Fábri Kornél volt, aki a pünkösd és a lelki egészség kapcsolatáról beszélt. A program sorozata nyári szünet után szeptember 16-án folytatódik. Vádat emeltek egy Somogy megyei gyermekotthon nevelője ellen, mert intim kapcsolatot létesített az egyik gondozottal. A lány ugyan elmúlt már 14 éves, de a férfi a beosztásából adódóan akkor sem létesíthetett volna vele kapcsolatot, ha a fiatal korú hozzájárul ehhez. A 30-as éveiben járó nevelő először a lány másik csoportba helyezését kérte, miután megtudta, hogy a fiatal vonzódik hozzá, később azonban mégis viszonyt kezdett vele. Az esetnek az vetett véget, hogy a lány társai értesültek a történtekről, és szóltak az intézmény vezetőinek, aki feljelentést tett. A férfi felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat, emellett eltilthatják a gyermekvédelmi munkától is. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társasága. Az idei díjazottak között van Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozs István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A művészek lábnyomát szeptember 19-én avatják fel a Halhatatlanok sétányán az Operett Színház előtt. A társulatot 1996-ban alapították, az elismerés odaítéléséről pedig idén is a közönség szavazatai döntöttek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel.
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ezen a héten csütörtökön és pénteken rendezik meg Kaposváron a katonazenekari fesztivált. A kétnapos eseményen több katonazenekar lép fel, köztük a kaposvári, a szentendrei, a veszprémi, valamint a szolnoki légierő zenekara is. A nyitókoncert csütörtökön este 7 órakor kezdődik, másnap pedig családi programok, felvonulás és közös zenekari koncert várja az érdeklődőket. Tűzoltók fogtak be egy vetési varjút, ami berepült egy kaposvári társasház lépcsőházába kedden. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a lakók a tűzoltók segítségét kérték, mert a madár nem tudott kijutni a lépcsőházból, és több esetben támadóan viselkedett. A kaposvári hivatásos tűzoltók a harmadik emeleten tudták befogni a madarat egy pokróc segítségével. A varjút ezután sértetlenül szabadon engedték. A beavatkozás során személyi sérülés nem történt. Berlinben fogadta kedden Friedrich Merz német kancellár Magyar Pétert. A két állam vezetője közös sajtótájékoztatót is tartott, amelyen a magyar miniszterelnök többek közt azt mondta, hogy Magyarország a konstruktív partnerként tér vissza az európai döntéshozatalba, és több uniós ügyben együttműködésre kész. Kiemelte, hogy az új kormány nem küld katonát és fegyvert Ukrajnába, és jelezte, hogy kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel, és tárgyalna vele a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök a V4 együttműködés bővítését is javasolta, míg Friedrich Merz támogatást ígért Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. A székesfehérvári kórház közlése szerint a férfit intenzív osztályon kezelik, súlyos belső, valamint végtag és medence sérüléssel. Székesfehérváron hétfőn egy bontás alatt álló, 4 emeletes ipari épület omlott össze, és a romok alá szorult a férfi. A munkás kiszabadításán több órán keresztül dolgoztak, és a mentés közben, illetve azt követően is újra kellett éleszteni a férfi.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: long, long time.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Fizetőssé vált a parkolás Balatonfenyves több részén a nyári szezon kezdetével. Az önkormányzat június 1-től vezette be a nyári parkolási rendet, amely szeptember 15-ig marad érvényben. A díjfizetési kötelezettség a népszerű partszakaszok környékét érinti, és a megnövekedett nyári forgalom, valamint a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználása érdekében vezették be. A Balatonfenyvesi önkormányzat arra kérte az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a kijelölt parkolási zónákról és a díjszabásról. Erről a település honlapján lehet tájékoztatót találni. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöki elismerésében részesült Mihajlovics Róbert, a kaposvári Széchenyi István szakképzőiskola oktatója. A szakember a szakképzésben végzett több évtizedes munkájáért vehette át a díjat. Mihajlovics Róbert 40 éve oktatja a lendő cukrászokat, tanítványai pedig rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket hazai és nemzetközi szakmai versenyeken. Több mint 500 kg kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából banánszállítmányok közé rejtett kábítószer Németországon keresztül érkezett Magyarországra, a becsült fekete piaci értéke pedig mintegy 15 milliárd forint. A hatóságok a csepeli kikötőben több ezer banános dobozt vizsgáltak át, és így találták meg a kokaint. A magyar, német, cseh és szlovák hatóságok közösen dolgoztak az ügy felderítésén, és a nyomozás jelenleg is tart. 2027-től visszaállíthatja a Kata kiterjesztett alkalmazását a kormány. Az Ipartestületek Országos Szövetsége üdvözölte a kabinettervét, mert szerintük a Kata szélesebb elérhetősége növelni a kisvállalkozók munkalehetőségeit. A szövetség szerint az egyszerűbb és kiszámíthatóbb adózás segítheti az egyéni vállalkozókat és a kézműveseket, valamint a gazdaság fehéredését is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Szerdán ismét borongós, esős idő várható. Több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra, és helyenként a megyében tartósabb eső is lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, napközben is csupán 20 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: dolog.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei.